Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjél.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: megverekedés ügyében. Jócskán 30 fok feletti csúcsokat hozhat a hétvége. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet és kell kritizálni, ellenőrizni, számon kérni, de aki titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol. Tegnap választotta meg a parlament a hivatal elnökének Unger Annát, nyomozati elnök helyettesének pedig Tasnádi Katalint. Megbízatásuk 6 évre szól. Mindketten 24 órás rendőri védelmet kaptak. A Fidesz frakció nem vett részt a voksolásban, később közölték, az Alkotmánybírósághoz fordulnak a szervezetről szóló törvény miatt. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Csaknem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olaszliszka és Tiszalök között. Többet, mint eddig bármikor. 12 csapat vett részt az idei PET-kupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott heverhet. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol a Pest megyei városban, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Elhunyt 5. Harald, Norvégia királya, csaknem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. 1991-ben került a Skandinávország trónjára. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 esztendős korában érte a halál. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Már védik a vagyonvisszaszerzési hivatal új vezetőit, kiemelt kutatás segíti a felkészülést a klímaváltozásra, Medúza invázió egy francia atomerőműben. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet és kell kritizálni, ellenőrizni, számon kérni, de aki titkos háttérrel

0: Zoltán hozzátette. A nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndioxidból hasznos nyersanyag. Medúza invázió miatt kellett leállítani egy atomerőmű három blokkját Észak-Franciaországban, Gravelinban. A vízi állatok a tengerből kis hián bekerültek a hűtőrendszerbe. A biztonsági személyzet azonnal lépett, miután a szűrőrendszer jelezte a veszélyt. Csak nem két hete három reaktort állítottak le hasonló okokból ugyanebben az erőműben. Országos sportfesztivállán nőtte ki magát a Generali Night Run. Az egész napos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat. Ma a résztvevők a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Részletek Kulcsár Róbert versenyigazgatótól.
1: Több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk.
0: Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 6 óra múlt, jó reggelt kívánok mindennyiüknek, a mikrofonnál már Leirer Tímea. Remélem, hogy egészen 10-ig együtt hallgatjuk majd minden idők legnagyobb slágereit. Jön egy duett a Bluebell és Elton Johnnal. És kezdjük a reggelt már is Phil Collins-szal. Ez a Two Hearts a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Átléptük már a 6 órát, úgyhogy elindult a szombat, és ezzel együtt a hétvége első igazi pihenőnapja. Akár a koránkelők táborát erősítik, akár még csak most nyújtózkodnak az első kávé mellett. A lényeg szerintem ugyanaz, a feladatokat és a rohanást erre a két napra félretesszük, amennyire csak lehetséges. A hétvége nyitányaként pedig már is hozom a 90-es évek egyik legkarakteresebb popslágerét. Érdekesség, hogy a Backstreet Boys 1997-ben kiadta ezt a dalt, de a kiadójuk le akarta venni az albumról a Backstreet's Back refrén miatt. Azt mondták, hogy ez nem túl jó. A tagok viszont ragaszkodtak hozzá, és milyen igazuk lett. Kellemes ébredezést, ima a Backstreet Boys és az Everybody a Red.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hát nézzük, milyen idővel vár minket a hétvége. Alapvetően napos időre van kilátás, lehet egy-két gomoly felhő, helyenként még akár zivatar is. A nyugati szél megélénkülhet, de ezzel együtt is a reggeli 16-24 fok után napközben 27 és 36 fok között alakul majd a hőmérséklet. A kellemes nyári meleg mellé pedig hozzuk a magyar filmtörténet egyik legszebb dalát. Koltai Róbert 93-as remekműve, a Sose halunk meg, nem csak a válfás utazásokról és a piaci hangulattól volt hangos, és nem csak ezzel lopta be magát a szívünkbe, hanem ezzel a filmzenével is. Dés László dallama és Bereményi Géza szövege Presser Gábor utánozhatatlan hangjával egy igazi klasszikussá vált. Jön a Nagy utazás minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön fél hét van. A következő fél órában olyan klasszikus előadók jönnek, mint Michael Jackson, a Modern Talking, vagy éppen Ákos. És a hírek után közvetlenül itt lesz a 80-as évek egyik sikerével az Alphaville is, akik a Big in Japan sikere után óriási nyomást kaptak a rajongóktól, meg a kiadóktól is, hogy azonnal szállítsák a következő slágert. A zenekar pedig mindössze két nap alatt összerakta a nem sokára következő Sounds Like a Melody-t. Ezzel folytatjuk nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Soha nem volt még ekkora a száj az Alföldön. Rengeteg időt és pénzt vesztünk a pereskedéssel. Mohácsi csata, le kell végre számolni a tévhitekkel. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik, érkezhet csapadék, jelentősebb mennyiségre sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 mm sem esett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedések kellenek az ivóvízellátás védelmében, jelezte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Prognózisok szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Hetekkel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha kell, akkor így pótolják a kieső kapacitást már a hétvégén. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult itthon. Ezek kevesebb, mint fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket is a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
4: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra, meg kell adni nekik a tisztességet.
3: Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Egy egészen különleges és hátborzongató történet terjed a nemzetközi sajtóban. Portugália partjainál egy kutatócsoport nemrég egy olyan mélytengeri cápafajt videózott le, amelynek 300 borotva éles foga van, és a dinoszauruszok kora óta szinte semmit sem változott. A kutatók szerint a tengeri lény a sötét, mély vizek valódi élő kövülete, még valamikor az őskorban alakult ki, és ez kísértetiesen emlékeztet sok újságírót a régi horrorfilmek szörnyetegeire. Ha pedig horror és kísértetés hangulat, akkor a popzene történetében mindenkinek egyetlen dal ugrik be. Amikor Michael Jackson 1983-ban megjelentette ezt a slágert, a hozzákészült 14 perces zombis rövidfilmről nem is beszélve, abszolút átírta mind a slágerek, mint pedig a videoklippek műfaját. A háttérben hallható ikonikus, bajos narrációt pedig a hollywoodi horror legendától, Vincent Price-tól kölcsönözte. Íme a műfaj legnagyobb klasszikus, a Michael Jackson és Thriller a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Biztos, hogy észrevették már önök is, hogy a 80-as évek vizuális világa mekkora elképesztő erével visszatér. Manapság egyre több helyen jelen van. A nagy divatházak és a fiatal generáció egymás után hozzák vissza a túlzó váltöméseket, a farmer jackeket, a neonszíneket és a furcsábbnál furcsább nadrágokat. A stílusos nosztalgia mellé pedig tökéletesen passzol a korszak hazai szintipop legendája. Az első emelet 1987-ben megjelent negyedik nagy lemezével, szerintem végképp beírta magát a magyar zene történetbe. Minden lány értük rajongott, és ha már a divatot emlegettem, mindenki olyan festett farmer jacket szeretett volna, mint amilyen Kikinek volt, többek között ebben a dalban is. Első emelet és csak azért is szerelem, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, amelyeket együtt hallgatunk, remélem, a következő órában is. Játszom többek között az Ergo klasszikusát. De jön filmzene is Lea Rimes-dal. A következő órában itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
5: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 grammos ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Extra felkészítés pedagógusoknak. Havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika. Hazatért a kórházból a műszaki hibás Gripen hőspilótája. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
12: A legfrissebb júliusi adat.

0: A mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol a Pest megyei városban, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: További jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. 7 óra múlt a mikrofonnál Leirer Tímea. Remélem most már egyre többen vannak ébren, és egyre többen hallgatjuk majd együtt Lia Rimes filmzenéjét. Zenél majd az Ergo, és az óra indul a Summer of 69-nal. Bryan Adams-et hallgatjuk.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 4:80. Hozok egy friss hírt a mozipénztárak világából. Képzeljék el, megszületett az idei nyár legnagyobb mozis meglepetése. A független animációs és családi filmek sorra megdöntik a látogatottsági rekordokat a hazai mozikban. Úgy tűnik, hogy a kánikula elől menekülve a közönség tömegesen választja ezeket a klímás termeket, és a látványos stúdiófilmek mellett az eredeti, szívhez szóló történetek még inkább vonzzák őket, én nem is csodálom. A mozis hangulat mellé hozom az ezredforduló egyik ikonikus filmzenéjét, a dalt a legendás lágernyáros Diane Warren írta, Lea Rimes előadásában pedig igazi világsláger lett belőle, a Sokáltagya című filmben szerepelt egyébként. Jön Lea Rimes és a Can't Fight the Moonlight itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A mikrofonnál leírt íme a hamarosan 7:30 van már. Augusztus 29-e lévén a szülőknél már biztosan ott motoszkál a fejekben a jövő heti iskola kezdés. Egy-két hasznos tanáccsal hadd szolgáljak önöknek, nem biztos, hogy mindenkinek szüksége van rá, de hát, ha jól jön, éppen tegnap olvastam őket. Egyrészt azt mondják a szakemberek, hogy nem egyetlen hétvége alatt kell drasztikusan átállítani a gyerek alvási ritmusát. A fokozatosság sokkal kevesebb feszültség jár, tehát ha eddig nem kezdték el, akkor érdemes inkább hagyni egy kicsit, hogy a gyerek ilyen negyedórás időintervallumokkal mindig odébb tolva a lefekvést átálljon erre az iskolai időszakra. Másrészt azt is mondják, hogy a hátralévő két nap, vagy a hátralévő órák ne a stresszel teljenek, ne azzal, hogy mondogatjuk, hogy hú, mindjárt iskola, hú, mindjárt milyen rossz lesz, hanem inkább jöjjenek még közös, nyugodt élmények, ezek segítenek a legjobban. És mivel az iskola nem egy élménypark, ugye? Ezért hozok én egyet. Nem egy Fun Factory, de nekünk van ilyenünk. Fun Factory és I Wanna Be With You, ezzel folytatjuk most a Retro Rádióban. Check it out, check it out.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő fél órában adjuk a lendületet Mark Oldfield slágerével, a Shadow on the Wall-lal. Lesz romantika, cipő és a kék is narancssárga jó voltából. Adunk egy kis fricskát a Rice Freddel, és jön minden idők legnagyobb slágerei között Madonna is.

0: A 80-as, 90-es évek fordulójának botrányos slágere a Like a Prayer nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Vagyonvédelmi hivatal üzent a kormányfő. Jelentős mesterséges intelligencia projektek startolnak itthon. Medúza invázió egy francia atomerőműben. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet és kell kritizálni, ellenőrizni, számon kérni, de aki titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol. Tegnap választotta meg a parlament a hivatal elnökének Unger Annát, nyomozati elnök helyettesének pedig Tasnádi Katalint. Megbízatásuk 6 évre szól. Mindketten 24 órás rendőri védelmet kaptak. 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt Nemzeti Laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndioxid hasznos nyersanyag. Medúza invázió miatt kellett leállítani egy atomerőmű három blokkját Észak-Franciaországban, Gravelinban. A vízi állatok a tengerből kis hián bekerültek a hűtőrendszerbe. A biztonsági személyzet azonnal lépett, miután a szűrőrendszer jelezte a veszélyt. Csak nem két hete három reaktort állítottak le hasonló okokból ugyanebben az erőműben. Országos sportfesztivállán nőtte ki magát a Generali Night Run. Az egész napos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat. Ma a résztvevők a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Részletek Kulcsár Robert versenyigazgatótól.
4: Több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk.
3: Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, már 7:30 után járunk, augusztus 29-e szombat van. Kanyarodjunk rá, a 80-as évek egyik leggördülékenyebb, mégis leghúzósabb pop-rock klasszikusára a következő percekben. Mike Oldfieldet, a legtöbben az instrumentális műveiről, vagy a lírai slágerekről, mint a Moonlight Shadow ismerik, de 1983-ban bebizonyította, hogy a keményebb, a karcosabb műfajban is tud maradandót alkotni. Ehhez megtalált a tökéletes hangot, a dalt a Family zenekar egykori frontembere Roger Chapman énekli. Ez a rekettes nyers orgánum adta meg a sláger utánozhatatlan karakterét. Miről is van szó? Hát a Shadow on the Wall következik. Mike Oldfield slágere itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem tudom, hogy mennyire figyelték az elmúlt napokban, de érdemes mostanában esténként felnézni az égre, mert hogy ragyog a nyárutó egyik legszebb teliholdja. A holdfényes augusztusi éjszakának mindig megvan egy sajátos, semmivel össze nem téveszthető romantikája, amikor így a város csendjében, vagy akár a tóparton az ember akarva, akaratlanul is elgondolkodik a régi találkozásokon, az elszalasztott pillanatokon, vagy éppen a legszebb emlékeken. Ehhez a hold varázshoz most adunk egy dalt, így is fel lehet idézni a legszebb emlékeket. Cipő és a lány, Bódi László fantasztikus slágere, kék és narancssárga, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk tovább ezt a most még talán kissé borongós, de a távolba nézve már abszolút derülő szombat reggelt minden idők legnagyobb slágereivel. A következő órában jön például a No Mercy, de a Neoton Familia slágere is szól majd. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
5: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
6: És a sült krumplié.
7: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a Házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este Házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Korzika talaj és még tovább durvul az aszály az Alföldön, behorpadhat a Tisza Szolnoknál. Rengeteg időt és pénzt vesztünk a pereskedéssel.
11: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik, érkezhet csapadék, jelentősebb mennyiségre sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 mm sem esett.
10: Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedések kellenek az ivóvízellátás védelmében, jelezte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Prognózisok szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Hetekkel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha kell, akkor így pótolják a kieső kapacitást már a hétvégén. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős meg.

0: számolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
1: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt három év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra, meg kell adni nekik a tisztességet.
0: Meleg lesz a hétvége, ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: További jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea, a folytatásban pedig, ahogy eddig, úgy most is a legnagyobb slágerek. Egy kis lati hangulat Juan ezzel, egy kis 90-es évekbeli rave scooterrel, és egy óriási ugrás a Van Halen.

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Átléptük most már a 8 órát, szerintem egyre többen vagyunk ébren ezen a szombat reggelen. Én még kevésbé, de önökben abszolút bízom. Hozunk egy friss, látványos hírt egyenesen Dél-Amerikából. A napokban fejeződik be a Riói Karnevál kis testvérének számító nemzetközi tangófesztivál Buenos Airesben, ahol a világ minden tájáról érkezett táncosok ellepik az utcákat. A helyiek szerint az argentin fővárosban ilyenkor még a levegőben is a szenvedély lüktet. A dél-amerikai vérpesdítő hangulat mellé pedig tökéletesen passzol Kolumbia és a latinok legnagyobb büszkesége Juanes. Az ő 2002-es slágerével megyünk tovább, itt az Adios Lapido a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Augusztus 29-e van, és talán nem mindenki tudja, de ma van a Magyar Fotográfia napja. 1840-ben, ugyanis pontosan ezen a napon mutattak be először nyilvános hazai eseményen egy működő fényképezőgép technológiát. Ez volt az úgynevezett daguerotípia, és a vár meg a Duna látképét örökítették meg. Gondoljanak csak bele, alig 40 évvel később már megszületett az a találmány, ami a hangot is rögzíteni tudta, megnyitva az utat a rádiózás, a popzene előtt, később pedig a filmek világa előtt. Na, ha nem is a fotográfiát, de kicsit a festmények világát idézzük majd Göttyes slágerével nem sokára. Aki ismeri a hozzátartozó videoklipet, tudja, hogy miért mondom, aki nem, annak ajánlom szeretettel. Ez lesz a Somebody That I Used To Know, előtte pedig itt a Scooter és a Break It Up, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha még csak most ébredeznek, akkor finoman jó reggelt kívánok. Ha viszont már fent vannak, kertészkednek, piacra indulnak, tám már piacról mennek hazafelé, és kóstolgatják a megszerzett finomságokat, akkor jó reggelt kívánok mindenkinek. Minden élethelyzetre, minden hangulatra hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Visszaszundikáláshoz itt lesz nem sokára Barbara Streisand a Woman in Love-val. Abszolút ébresztő leghat majd a Five sikere, és nem sokára a Pet Shop Boys is. Suburbia, ez szól a hírek után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Indul a tanév, extra felkészítést kapnak a pedagógusok, már otthon gyógyul a balesetes Gripen pilótája, letartóztatások a monori tömegverekedés ügyében. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 000 gyermek él anafilaxiás allergiával. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
4: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
3: Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Posztjában mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt. A pilóta teljes felépülése várható. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol a Pest megyei városban, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát most már javában benne vagyunk a délelőttben, így 9 óra előtt pár perccel mondhatjuk. Most arra talán a legtöbb otthonban elalakult a reggeli kapkodás, átvette a helyét a jól megérdemelt, lassan csordogáló szombat délelőtti nyugalom. Hát kiváló időpont ez arra, hogy lelassítsunk egy kicsit, töltsünk még egy kávét vagy teát, vagy egyszerűen csak átadjuk magunkat a hétvégi pihenésnek. Én bízom benne, hogy ezt minél többen megtehetik. Ez a békés hangulathoz pedig szerintem keresve sem találnánk méltóbb kísérőt, mint a popzene egyik leggyönyörűbb és legelegánsabb szerelmes dalát. Írták a Bee Gees tagjai, előadja Barbara Streisand és a Bee Gees tagjai. Ez a Woman in Love itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még kettő, vagy ha engedik, ennyi vagyunk három nap az augusztusból, és kezdődik az iskola. Ennek kapcsán pedig legtöbbször a tanszterekről, a korai ébredésről esik szó, pedig igazából az ökkenőmentes tanévkezdés egyik alapköve a háttérbe rejlik. A gyerekeknél a megfelelő állóképesség, a koncentráció és még a jó hangulat is elválaszthatatlan a kiegyensúlyozott táplálkozástól és a rendszeres mozgástól. Nem a teljesítménykényszerről van szó, hanem arról a természetes energiáról, amit mondjuk egy jól megválasztott étrend és a játékos aktív életmód adhat a mindennapokban. No hát, erről a témáról beszélgetünk a következő órában. Jön Czanik Balázs edző, életmód tanácsadó itt a Retro Rádióban. Most pedig jön minden idők egyik legnagyobb slágere, amit unokáktól, anyukákon, nagymamákon át a déd nagymamákig mindenki ismer és mindenki dúdol. Abba és Dancing Queen itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában már az iskolára hangulódva, az iskolára készülve jövünk Czarnik Balázs fitness kapoéra edző életmód tanácsadóval, és próbáljuk felkészíteni a szülőket, gyerekeket, hogyan legyen egészséges, hogyan legyen fit az iskolakezdés. Remélem, hogy velünk tartanak, Balázzsal jövünk, és hozzuk a jó tanácsokat, meg többek között az AHA slágerét. Szóval majd a Take On Me, de Celine Dion is énekel. That's the way it is. A következő órában, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kírós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Már védik a vagyonvisszaszerzési hivatal új vezetőit, az emire is számítanak a hazai gyógyításban. Dunaátúszás is lesz a nyárzáró sportfesztiválon. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet és kell kritizálni, ellenőrizni, számon kérni, de aki titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol. Tegnap választotta meg a parlament a hivatal elnökének Unger Annát, nyomozati elnök helyettesének pedig Tasnádi Katalint. Megbízatásuk 6 évre

0: Kellett leállítani egy atomerőmű három blokkját Észak-Franciaországban, Gravelinban. A víziállatok a tengerből kis hián bekerültek a hűtőrendszerbe. A biztonsági személyzet azonnal lépett, miután a szűrőrendszer jelezte a veszélyt. Csaknem két hete három reaktort állítottak le hasonló okokból ugyanebben az erőműben. Országos sportfesztivállán nőtte ki magát a Generali Night Run. Az egész napos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat. Ma a résztvevők a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Részletek Kulcsár Robert versenyigazgatótól.
1: Több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk.
0: Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Már 9 óra is elmúlt, úgyhogy jó reggelt mellé, jó napot is kívánok mindenkinek, ugye attól függ, hogy mikor indult. Ez a szombat reggel egy biztos nálunk folytatódik, nem sokára a Czanik Balázs jó tanácsaival, meg Celine Dionnal, az AHA-val, ahogy ígértem, most pedig itt a Bee Gees. Jó reggelt!

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A stúdióban már velem Canik Balázs, fitness kapoira edző, életmód tanácsadó. Szia Balázs, jó reggelt!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát, bármennyire is nem szeretnénk ezt kimondani, véget ért a nyár, én is hazajöttem a nyaralásról, neked is vége a strand turnédnak, most gondolom már töröd a fejed az újabb programokon, de hát addig is itt van nekünk ez az ősz, itt van az iskola kezdés. Beszéljünk egy kicsit a gyerekekről, jó? Szerintem nekik a legnehezebb ez az időszak. Mi mondjuk a legjobb szándékkal azt mondom, a fele szeret iskolába járni, a másik meg nem várta ezt az időpontot. De hogy voltál vele régen?
1: Én őszintén szóval nagyon szerettem suliba járni, mert nagyon jó társaságunk volt, mert nagyon jó volt az osztályom, úgyhogy tényleg nagyon szuper volt. Viszont ugye ami nagyon fontos, hogy én elég sportos iskolába jártam, és gyakorlatilag mindenki sportolt, úgyhogy nekünk általában a nagy része a születek is azzal teltek, hogy valamilyen sporttevékenységet végeztünk, úgyhogy szerencsés voltam ebben a helyzetben.
0: És neked anyukád ráadásul óvónéni, ugye? Tehát, hogy ilyen szinten is közel állsz a gyerekekhez.
1: Igen, óvodavezető pedagógus volt több mint 40 évig, és én egyébként folyamatosan bejártam még a pályám kezdetén is edzést tartani a gyerkőcöknek. Persze a gyerkőcöknek egészen másképp játékosabban kell ugye megtartani a mozgásanyagot, illetve nagyon oda kell figyelni arra, hogy az ő figyelmüket azért egy kicsit nehezebb lekötni hosszú távon, mint ugye a felnőttekét. Ezért nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen korosztályt hogyan mozgasz meg. Egyébként nagyon sok ilyen sportrendezvényre megyek iskolákba, óvodákba, ahol más-más korosztályoknak más-más edzésprogramot tartunk. Tehát nem egyszer fordult már elő olyan, hogy egymás után tartottam 4 darab 20 perces edzést, bizonyos korosztálynak, utána egy idősebb korosztálynak, aztán egy teljesen fel volt osztva. Úgyhogy azt gondolom, hogy akik egy kicsit is szeretnének e felé nyitni, azt gondolom, hogy a mozgás egy nagyon jó alappír lehet, és a gyerekeknek a felesleges energiáit is nagyon jól le lehet ebben vezetni.
0: Meg hát ugye nagyon régóta tudjuk, akár csak Kodály Zoltán szavaira, ha gondolunk, hogy mind a zene, mind pedig a mozgás az segíti a tanulási készségeket. Úgyhogy arról, hogy hogyan bírjuk rá a gyerekeket a mozgásra, vagy hogyan válaszolunk nekik sportot, arról is beszéljünk egy kicsit, de ami még nagyobb probléma vagy gond lehet így szeptembertől a szülőknek, az az étkezés. Egyrészt, hogy reggeli, aztán ugye jön az ebéd, meg a vacsora. Mit tehetünk a legjobbat a gyerekekért, mikor kiválasztjuk, hogy mi lesz ezeken az étkezéseken?
1: Igazán én azt szoktam ilyenkor javasolni, hogy próbáljuk meg úgy kialakítani az étkezést, hogy legyen benne megfelelő zöldség, gyümölcs, illetve figyeljünk oda arra, hogy mit adunk a gyerkőcünknek, lehetőség szerint próbáljuk meg úgy csomagolni, hogy ne csak édességek legyenek benne, vagy különféle cukrok, hanem próbáljuk meg odafigyelni azt, hogy egészségesebben próbáljuk őket étkeztetni. Akár ez lehetnek a suli menzákat is kiegészíthetjük esetleg zöldségekkel, gyümölcsökkel, bár most már ezek is elég fejlettek, odafigyelnek, most már ezekre is sokkal inkább. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt egy nagyon fontos alap lehet, és nem utolsó sorban pedig készüljünk fel otthon is egy jó tartalmas reggelivel a gyerkőceinknek, egy jó vacsorával, tehát próbáljuk meg őket valamilyen szinten így az egészséges életmódon belül mozgatni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem feltétlen kell a gyerkőcöknek megvonni a különféle élelmiszereket, hanem inkább azt mondom, hogy kordába kell tartani ott a mennyiségeket, és oda kell figyelni arra, hogy lehetőség szerint jó tápértéket fogyasszanak, illetve megfelelő mennyiségű vitaminos és ásványanyagot vigyenek be a szervezetükbe.
0: Kérdés csak, hogy milyen formában és milyen mennyiségben. Erről is beszélgetünk még Canik Balázsról hamarosan, most pedig folytassa Celine Dion a reggelt. That's the way it is, minden idők a legnagyobb slágerei között. Egy igazán hangulatos és érzelmekkel teli sláger. Itt

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kezdődik az iskola, ennek kapcsán beszélgetünk Czanik Balázs fitness capoeira edző, életmód tanácsadó a vendégem. Mit egyenek a gyerekek, hogyan sportoljanak, hogyan mozogjanak? Ez a ma reggeli témánk, és a reggelinél hagytuk abba. Balázs,
1: a mondás, a reggeli a legfontosabb étkezés, az az ő esetükben, azt nem fokozottan érvényes, nem?
2: Igen, abszolút, és azt gondolom, hogy szerintem ez a idősebb korúaknak is nagyon fontos alapír, mert nagyon sokan egyébként elfelejtenek reggelizni.
1: Meg néha a gyerek is azt mondja, hogy jó, én még ilyen korán nem vagyok éhes, és igazából nem azért, mert nem kapott enni, hanem azért, mert nincs kedve hozzá, elmegy kaja nélkül az iskolába. És utána meg nyilván leesik a padról, meg nem tudod odafigyelni.
2: Igen, és én azért is szoktam azt javasolni, itt az egyensúlyt jól be kell állítani, tehát otthon is, és ugye az iskolai étkezésnél is, pontosan azért, hogy ne maradjanak ki étkezési szakaszok, és legyenek étkezési szokásaink, amiket akár együtt tölthetünk, vagy közösen betarthatunk, és emellé pedig szerintem nagyon fontos beiktatni a mozgást, ami szintén egy nagyon jó dolog lehet. Ugye most már sokkal több tesi óra van, sokkal többet mozgatják a gyerkőcöket, viszont én azt gondolom, és azt is tartom jónak, hogy próbáljuk meg a gyerkőcünket minél többféle sportszakkörre beíratni, még így az év elején. Azért is, hogy megnézzük, hogy mi az, ami a legközelebb áll hozzá, mi az, amiben a legsikeresebb tud lenni, mi az, amiben a legjobban tud fejlődni. Itt egyébként kikérhetjük az adott testnevelő tanárunknak is a tanácsát, hogy a gyerekünknek most éppen mihez van egy kicsit több tehetsége, miben tud egy kicsit sikeresebb lenni, mert azt gondolom, hogy úgy lehet nála folyamatosan feltartani az érdeklődést, ha valami olyan sportágat választunk neki, amit ő szívesen végez, és sikerélményhez tud benne jutni. Ezek legyenek rövid távú vagy hosszú távú sikerek. Lényeg az, hogy neki nagyon fontos az, hogy motivált legyen, és a folyamatos motivációt pedig a sikerrel lehet nagyon jól fenntartani.
1: Meg azt akartam mondani, de aztán te is kimondtad, hogy tényleg olyasmit, amihez a gyereknek van kedve, tehát hiába akar apuka focistát nevelni belőle, ha a gyereknek a labdához semmiféle érzéke nincsen, és ezért aztán nem is túl sikeres, de lehet, hogy nagyon jó futó, vagy távugró, vagy nem is tudom, teniszezni, lehet, hogy szívesebben teniszezne.
2: Őszintén szóval tapasztaljuk is ezt, hogy nagyon sok gyerkőcöt próbálnak irányítottan különféle sportokra orientálni, és én azt gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell találnunk azt, amiben ő tényleg sikeres tud lenni, szívesen csinálja, mert ugye igazán hosszú távon is jó kedve, csak azokat a sportágat fogja csinálni, amit tényleg nagyon szeretne. De nagyon fontos az, hogy tényleg a megfelelő sportágat válasszuk ki, és ezért is javasolnám azt, hogy próbáljuk meg minél több sportágra beíratni, és szerencsére most már azt látom a vidéki településeken is, hogy rengetegféle sportolási lehetőség van. Nem csak a nagyvárosokban, hanem a vidéki kisebb településeken is többféle sporttevékenység van, amiből ki lehet választani a gyerkőcünk számára a legmegfelelőbbet.
1: És egyébként szerintem még akkor is, hogyha a gyerekből nyilvánvalóan nem lesz élsportoló, érdemes megtalálni, megkeresni ezeket a lehetőségeket, érdemes ráhangolni a gyereket, megtalálni azt, ami neki a legjobban tetszik, mert szerintem csak előre viheti. De nem akarok én erről papolni, jogom sincs hozzá, folytatom inkább tovább, és Czanik Balázzsal majd megbeszéljük a többi részletet. Most Laurent Wolf és a No Stress következik, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban. I don't

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, az iskola kezdés kapcsán beszélgetünk. Czarnik Balázs fitness, capoeira edző, életmód tanácsadó a vendégem, és az gyerekek egészséges életmódjáról, étrendjéről és a sportolásról esik szó. Már beszélt Balázs arról, hogy milyen fontos a reggeli étkezés, annak jó összetétele, és hogy az is mennyire jó, ha sikerül megtalálni a gyerkőcnek a megfelelő sportágat. Arra van valami ötleted, hogyha a gyerek nem akar sportolni, tehát hogy ő kijelenti, hogy nem akar. Most, hogy miért, az tulajdonképpen mindegy is, bár nem mindegy, mert nyilván a gyökereket meg kell keresni, tehát vagy azért, mert lusta, vagy azért, mert volt valami rossz tapasztalata, vagy ügyetlen és kicsúfolták, és ezért hogyan vegyük rá, hogy mégis próbálja meg, mert hát ha talál valami olyat, amiben ő is sikeres lesz.
1: Igazán én azt gondolom, hogyha a szülő tudja motiválni a gyerkőcét, az a lehető legjobb. Tehát olyan programokat csinálunk, amiket együtt tud végezni a család.
0: Tehát ha látja, hogy apa is fut, akkor ő is fog?
1: Természetesen igen. Vagy menjünk el egy biciklitúrára, menjünk el nagyobb sétákra, vagy próbáljunk meg olyan tevékenységet végezni, amikor a család együtt lehet, és közös programokat kialakítani. Egyébként én azt gondolom, hogy a hétvégék is olyan alkalmasak lehetnek erre, mert mégis hasznosan töltitek együtt az időt, együtt van a család, közösen tudnak lenni. A mai rohanó világunkban sajnos erre egyre kevesebb lehetőség van, viszont én azt gondolom, hogy erre időt kell szakítani, mert ugye a családdal töltött időt aztán nagyon lehet pótolni, ezért is javasolnám mindenkinek, hogy próbáljunk meg ilyen közös programokból gondolkozni, illetve olyat is lehet, hogy maga a szülő elmegy a gyerkőccel az edzésre, és akár ott van vele végig, vagy tovább kíséri ezt az egész dolgot. De én hál' Istennek a mi családunkban ugye mindenki sportoló volt, nekem anyukám is.
0: Jó, neked
1: is,
0: könnyű, de.
1: Igen, nekem viszonylag könnyű volt a sztori. Ugye a tesóm is szintén edző, úgyhogy nálunk ez a sportos dolog, ez így a tesóm gyerkőcén is egy ilyen alapdologgá vált, hogy gyakorlatilag nálunk mindenki mindig sportolt. Viszont nagyon sok esetben látom azt, hogy van sok fiatal, akik már most elhízottak azért, mert nem mozognak, nem figyelnek oda a táplálkozásra, és valamilyen szinten itt a szülőnek is oda kell tennie magát, azt gondolom, hogy a gyerkőccel ne legyen elhízott, mert nagyon oda kell figyelni, főleg ez a 10-14 éves korosztálynál, hogy akkor mennyi a testzsé százalékunk, illetve mennyire nagy túlsúly van rajtunk, mert egyébként a későbbiek folyamán, akik ebben az idősávban nagyobb túlsúlya rendelkeznek, sokkal nehezebben fognak visszafogyni. Tehát ez egy bizonyított tény, hogy akik ebben az időszakban odafigyelnek ugye a gyerekek testsúlyára, azok későbbiek folyamán, mondjuk 40-45 évesen is sokkal könnyebben fogynak vissza.
0: Meg még az jutott eszembe, így visszatérve azokra a gyerekekre, akik esetleg nem akarnak mozogni, akár kisebbségi komplexus, akár bármi más miatt, hogy jó, hát akkor nem kell mindjárt egy edzéssel kezdeni, de annyi sok játékos lehetőség van, akár ingyenes, vagy kisebb anyagi befektetéssel vannak ezek a trambulinos helyek, meg falmászás, meg nem tudom, mindenféle ilyen vicces dolgok, ahol úgy érezheti, hogy hű, de ügyes vagyok, és akkor lehet, hogy több kedve lesz.
1: Igen, és most már nagyon sok olyan lehetőség is van, például nagyon szuper rollerpályák vannak,
0: igen.
1: A gyerkőcöknél, illetve nagyon sok szabadtéri fitnessgéppark van, amiket szintén ingyenesen lehet igénybe venni, nem beszélve ugye a labdajátékokról, legyet itt a fociról beszélni, vagy bármi egyébről, kosárlabdáról. Tehát igazán most már azt látom, hogy nem úgy, mint a mi időkben, hanem manapságban gyakorlatilag rengeteg sportolási lehetőség van teljesen ingyenesen és gyakorlatilag az utcákon.
0: Hát vicces, tehát... nekem még annak idején egy üzemi területre kellett beszöknöm, hogy találjak egy kosárlabda palánkot. Mert ott volt, ugye?
1: Igen, és most már gyakorlatilag bárhova elmész, mindenhol van.
0: Tök jó.
1: És ez azt gondolom, hogy nagyon szuper kezdeményezés, és ezáltal én azt gondolom, hogy már vidéki nagyvárosokban is 2-3 szabadtéri fitnessgéppark van letelepítve, pontosan azért is, hogy a gyerkőcök ugye a szabadidejüket el tudják kellemesen tölteni. Ugye most ez a roller, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon divatos dolog lett. Ott is azt
0: látom, nem az elektromos roller, hanem amit hajtani kell.
1: Igen, a hagyományos roller. Úgyhogy abszolút, azok is nagyon szuperul működnek. És azt gondolom, hogy ha a gyerkőcök elkezdenek mozogni, elmegy velük egy szülő, ott van velük, folyamatosan együtt tud lenni a barátokkal, de mégis mozognak, egy nagyon fontos és hasznos dolog lehet. Ugyanúgy ugye meg szokták szabni a szülők is, hogy mondjuk 2 órát tévézhet a gyerek egy nap, vagy telefonozhat 1 órát, akkor ugyanúgy megszabhatjuk ezt is, hogy akkor 2 órát meg jöjjön ki oda a játszótérre.
0: De nem a telefonnyomkodni a padon, hanem.
1: Pontosan, hanem ki a játszótérre, és akkor ott is végezzük ezeket a tevékenységeket. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy ezekre nagyon szépen rá lehet vezetni a gyerkőceinket, hogy egy kicsit többet tegyenek az egészségükért játszósan.
0: És hát ha vicces akarnék lenni, azt mondanám, hogy az idáig a megoldásig elvezető küzdelmet is nevezhetjük sportnak, de tényleg nem akarom elbakaterizálni ezt a kérdést, bár valóban nem egyszerű dolog. Folytatjuk még Czarnik Balázzsal nem sokára itt a Retro Rádióban, ahol minden idők legnagyobb slágerei között addig is jöjjön egy újabb igazi klasszikus. A 90-es évek diszkóvilágát idézi Samira és a The Rain itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A beszélgető partnerem Czanik Balázs, fitness kapoéra edző, életmód tanácsadó, akivel hát az iskolára készülünk. Egy nap, két nap, kinek hogy adódik, és újra itt van, újra elkezdődik. Egészséges életmód, egészséges étrend és sport, ez a ma reggeli témánk Balázsra. Kicsit már beszéltünk a kajáról, hogy a reggeli mennyire fontos, és hogy nem szabad elhagyni. Szerintem egyébként, ha rendesen korán vacsoráznak, és mondjuk nem eszik tele magukat, akkor reggelre pont annyira megéheznek, hogy legyen kedvük reggelizni. Mi legyen a csomagolt 10 óraival? Mert nagyon sokszor ugye az van, hogy hát nincs ideje a szülőknek se, aztán kapsz egy 500-ast vagy egy 1000-est, most már inkább azt vesz belőle magának egy kakaós csigát, meg egy üdítőt, ami nem biztos, hogy jó megoldás.
1: Igen, itt pont az egyik lényeges dolog, amit említettél, az üdítő. Tehát nagyon sokan ugye nem csomagolnak a gyerkősznek mondjuk vizet, mert én azt javasolnám, hogy leginkább arra kéne odafigyelnünk, hogy legyen folyamatos folyadékpótlás, ugye ez víz elsősorban, tehát nem a cukros üdítők, mert ott egyébként nagyon sokan ott csúsznak el egyébként a táplálkozásnál, hogy odafigyelnek a táplálkozáshoz, a felnőtteknél is elég gyakori, hogy a szénhidrát bevitel, ugye annyira nagy mennyiségű cukrot visznek be az üdítőkből, hogy gyakorlatilag ugye nem tudják ezt ledolgozni. Viszont itt a gyerkőcök esetében ez kiemelten fontos, mert ugye még növésben van a szervezetük, oda kell figyelni arra, hogy megfelelő mennyiségű fehérjét, zsírt és szénhidrátot vigyünk be a szervezetünkbe. Tehát én mindenféleképpen azt javasolnám, hogy zöldséggyümölcs mindenféleképpen legyen a csomagban, friss víz vagy ásványvíz az mindenféleképpen legyen náluk. Azt gondolom, hogy ha viszont csak pénzt adunk a gyerkősznek, abból nagyon rossz étkezési szokások alakulhatnak ki, amik a későbbiek folyamán hátránnyal lehetnek.
0: Tehát nekem igazán... például volt egy osztálytársam, ő a spórolós fajta volt, úgyhogy nem vett soha semmit, hanem elrakta ezeket az összegeket, hogy majd valamire gyűjt, csak hát ez se a jó megoldás.
1: Igen, ez sem ugye... jó. Mert ugye az étkezési időszakok kimaradnak, és ez sem egy jó verzió. Úgyhogy igazán én ezt találnám a legjobbnak, hogyha valaki egy olyan csomagot állít össze, ami tényleg jó lehet, hogyha mondjuk egy szendvicset készítünk a gyerkőcünknek, akkor az lehet teljes kiöllésű pékárúból. Illetve nagyon sok mindent kialakíthatunk, lehet akár egy csirkemell, vagy pulykamell zöldséggel, rizssel, tehát olyan, aminek van tápértéke, hogyha már az ebédben gondolkozunk. Úgyhogy igazán én azt gondolom, hogyha valaki egy kicsit odafigyel erre, akkor ez nagyon könnyen kivitelezhető.
0: Meg egy gyümölcs, amihez hozzá tudunk éppen jutni, és legyen az alma, körte, nem tudom miből, hogy szőlő talán még ilyenkor elérhető, úgyhogy az is egy kis dobozba vagy zacskóba belefér, és akkor...
1: Igen, és azt látom egyébként, hogy azoknál a gyerkőcöknél, akinél a szülők odafigyelnek erre a táplálkozási részre, nem is annyira kívánják a különféle csokikat, meg minden egyebeket, hanem sokkal inkább esznek egy gyümölcsöt, sokkal inkább isznak vizet, de nagyon sok esetben tapasztalom ezt is, úgyhogy hál' Istennek nagyon jó felé haladunk ebben az irányba is, csak lényeg, hogy egy kis időt, energiát azért rá kell szállni, bár én azt gondolom, hogy az ember gyerkőce bármit megér.
0: Egyértelmű. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk, és egy hónap múlva találkozunk újra.
1: Köszönöm szépen.
0: Önök pedig a következő órában Págó Pirossal találkozhatnak, hiszen kezdődik a Rádiókonyha itt a Retro Rádióban. Addig azonban még van időnk zenélni. Nem is akármivel, folytatjuk itt a Man at Work, egyenesen Ausztráliából. Tőlük szól a Down Under itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, ahogy mondtam, mindjárt kezdődik a Rádió Konyha Vágó Pirossal. Aztán majd éltől ma is Jurásság Balázs vár mindenkit minden idők legnagyobb slágereivel. 6-tól 8-ig pedig három kívánság Dévényi Tibi bácsival itt a Retro Rádióban. Én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy holnap reggel újra találkozunk majd. Addig is jó hétvégét, minden jót. Leire témát hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Soha nem volt még ekkora a száj az Alföldön, behorpadhat a Tisza-Szolnoknál, Mohácsi csata, le kell végre számolni a tévhitekkel. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik, érkezhet csapadék, jelentősebb mennyiségre sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 milliméter sem esett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedések kellenek az ivóvízellátás védelmében, jelezte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Prognózisok szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Hetekkel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha kell, akkor így pótolják a kieső kapacitást már a hétvégén. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult itthon. Ezek kevesebb, mint fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus

0: Valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Köszöntöm a Retro Rádió szombat délelőtti hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és már is belevágunk 2 órás gasztrokalandozásunkban rádiókonyhába. És persze érkeznek majd a slágerek is, mindjárt játszom a jazz meg az ma jól vagyokját, de előbb jöjjön a Hit the Road Jack.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, ezzel a szuper slágerrel már is belerobbantunk a szombat délelőttbe. A következő két órát töltjük majd együtt a gasztrokalandozásunkban a rádió konyhában. És kifejezetten édes délelőtre készülünk, mert hogy az ország tortáinak alkotói érkeznek. Egészen pontosan a Magyarország tortája 2026-os címet elnyerő Bíbor Fehér Fantázia nevű torta képviselői, akik Gyuláról jönnek a kézműves cukrászdából, valamint a Magyarország cukormentes tortája cím győztese a Promenád kávéházból Balatongyörökről, a Szilva Fácska tortával. Na de mindezek előtt egy kis bemelegítés gyanánt Knezsik Istvánt köszöntöm majd a stúdióban, az Autós Nagy Koalíció elnökét, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének vezetőjét, és hogy hogy kerül ő egy gasztro műsorba, ez is kiderül majd. Többek között részt vett a Magyarország tortája zsűrizésében is, most már sokadik éve, úgyhogy erről is faggatom majd hamarosan. Addig viszont jöjjön az Army of Lovers-el a Crucified.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, édes délelőttön vagyunk itt a rádió konyhában. Knezsik István az Autós Nagy Koalíció elnöke és a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének vezetője. Már megvan a délelőtti nyelvtöröm ezzel a Gépjármű Importőrök Egyesületének vezetőjével, szóval téged köszöntelek nagyon sok szeretettel.
1: Köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat.
0: És most a hallgatók ülhetnek kicsit kikerekedett szemmel, hogy miért mondom én, hogy édes délelőtt, mikor itt ül egy autós, mondjuk úgy, hogy szakember, de nagyon is édes, egyrészt, mert amellett, hogy rengeteg gasztró témájú versenyzsűriében vagy, rengeteg gasztró kezdeményezésnek vagy az elindítója, de az ország tortája nem társadalmi, hanem szakmai zsűriében is ott voltál. Úgyhogy ezért külön gratulálok, és hát most nyilván ez az apropó, hiszen érkeznek majd a döntősök is hamarosan a stúdióba. De István, hogy lesz egy autós szakemberből? Nem hirtelen, mert nyilván ez így folyamatosan alakul, de hogy lettél te gasztró szakember is? Mert szerintem most már lehet mondani, hogy az is vagy.
1: Hát én inkább máshogy fogalmaznék, ugye kocsikázás, utazás és látogatások, és hát mellette úgy gondolta a cukrászipar testület, hogy kell valaki olyan is, aki szűz kézzel meg tudja mondani, ízlik vagy nem ízlik, tehát nekem nem feladatom az, hogy a szakmai dolgokat, hanem inkább az, hogy mik azok a dolgok, amit a fogyasztónak fontos.
0: Aha.
1: Ugye a cukrászipar testületnek több mint 400 tagja van, 400 cukrászda, kézműves cukrászdák, akiknek a szíve lelke benne van abban, amit készítenek, akik győztek, ugye másodszor győzött Balogh László, egy csodálatos gyulai cukrászmester, a 100 éves és a kézműves cukrászdának a tulajdonosa. Én hihetetlenül hiszek az emberekben. Hihetetlenül bízok abban, hogy ha a kézművesség fennmarad, akkor mi egy sokkal boldogabb országban fogunk élni, és sokkal boldogabb emberek között is.
0: Menjünk végig ezen az ország tortája vonalon. Az előbb említetted, hogy téged úgy ültettek be, hogy te legyél a laikus a profik között. De meg tudtad ezt tartani, vagy azért időközben fölcsipkedtél annyit, hogy már egy kicsit máshogy kóstolsz?
1: Én azért gyerekkorom óta láttam cukrászdát is, és láttam konyhát is, és láttam szállodát is belülről, tehát azt nem mondhatom, hogy teljesen laikus vagyok a történetben. Én azt gondolom, hogy papírom nincs róla, de azért én feltételezem, hogy egy-két dolgot meg tudok tenni ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon fontos az a dolog, hogy milyen alapanyagokból készülnek ezek a különböző torták. Ugye egy csodálatos kiírás született idén, hogy a rögös túró, mint hungarikum legyen.
0: Meg a tejfölt.
1: Nagyon jó minőségű túrót és tejfölt lehet magyarként kapni. Magyarországon is javaslom
0: ez
1: a hallgatóknak.
0: Ez az, amit szerintem a külföldön élő magyarok nagyon hiányolnak, ugye? Hát én is el tudom mesélni, hogy akárhányszor hazalátogatnak az Amerikában élő unokatestvéreim, akkor biztos, hogy zsákszámra kell venni nekik a csokoládéval bevont túróból készült rudat. Veled még majd akkor folytatjuk a beszélgetést, tehát Knezsik István a vendégem, és hamarosan azért megtudjuk, hogy hogyan került a Magyarország tortája verseny zsűri tagjai közé. De most jöjjön a Walk the Moon és a Shut Up and Dance a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. A rádiókonyha pedig már is folytatódik, és amolyan felvezetés gyanánt a Magyarország tortája verseny egyik zsűri tagjával, Knezsik Istvánnal beszélgetek, aki egyébként alapvetően az élete jó részében autós szakember. De majd, ahogy a későbbiek során kiderül, nagyon sok gasztroverseny zsűriében szerepelsz, és képviselsz is különböző tájegységeket, gasztronómiai szempontból, szóval ez mindenképpen egy nagyon fontos területet ölel fel az életedben, de hogy akkor sok-sok éve már részt veszel ezekben a zsűrizésekben, de hogy például a Magyarország tortája verseny zsűriébe hogy kerültél bele?
1: Mindig kaptak különböző kritikát tőlem a cukrászok, különböző barátok, beiglivel, tortákkal, sok mindennel kapcsolatban, és egyszer csak úgy beszippantott a rendszer, és mondták, hogy akkor ne csak kívülről, hanem tessék megmondani, hogy... És én nagyon büszke vagyok arra, mert ugye az elején az ember úgy óvatosan hisz, gondolj bele, hogy ezekkel a döntésekkel egy 7-tagú zsűriben azért hatalmas felelősséget is kapsz, hisz aki győzni fog, az egy évig használhatja a címet, a díjat, és nagyon-nagyon nagy felelősség ez minden egyes ilyen döntésben, hisz gondolj bele, hogy a legrosszabb talán, amikor valaki második. Tehát eljut valahova, gondolj bele, hogy 60 torta nevezett az ország tortája idei versenyben, a 60 tortából első körbe 10, aztán 6 torta került kiválasztásra, ráadásul aki győzött, az 2-vel is tudott bejutni. Igen. Ugye a döntőbe, és nagyon-nagyon sajnálom a második helyezettet, mert a Krisztián az teljesen összetört ebbe a dologba, amit emberileg teljesen meg is tudok érteni, és hát ahogy mondom, egy nagyon nagy fokú felelősség, hogy a pontozásban, az objektivitásban, a szakmailag hozzáértőkhöz képest, de hogy merre súlyozol, és mi a véleményed, és hát eddig azt mondták, hogy a cukrászipartestületnek az elnöke, Erdély Balázs úr, hogy alapvetően teljesen hozom azt a döntési dolgot.
0: Anonim, nem? A ti szavazásotok is.
1: Igen, de ő megnézi azt, hogy az én szavazólapomon én megkértem a többiekhez képest, én szakmailag, a szakmai zsűrihez képest, hogy beleférek a csapatba, vagy nem, és eddig úgy tűnik, hogy igen.
0: Hát hiszen visszahívnak évről évre. Mindenképpen szóba kell, hogy hozzuk azt a rengeteg sok egyéb területet is, ahol zsűritag vagy, meg amit képviselsz. Ugye Tiszatavi Gasztrokör alapítója is vagy többek között. Szóval nagyon sok kezdeményezést indítottál útra, vagy veszel részt valamilyen módon, akár zsűritagként ennek az életben tartásában, úgyhogy ezekről is szót ejtünk majd hamarosan, de még egy picit a kóstolásra kíváncsi vagyok, úgyhogy Knezsik Istvánnal folytatom a beszélgetést, most viszont jöjjön a Macarena Los Derriótól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan érkezik a rádiókonyha stúdiójába a Magyarország tortája 2026 cím győztese, a Bíborfehér alkotócsapata, illetve a Magyarország cukormentes tortája képviselője is, ugye a Szilva Fácska tortával nyerte a Balatongyöröki Promenád Kávéház, szóval őket várom majd ide, tortástól minden estől és kóstolunk is, és mesélünk is a hallgatóinknak, de most még a stúdióban Knezsik István, aki egyébként a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének vezetője. És ugye részt vettél te is a Magyarország tortája zsűrizésében. Te mit szeretsz jobban, hogyha egy kicsit fricska, tehát hogyha van benne valami kis izgalom, valami, ami megtöri azt, hogy hát igen, finom, de nem biztos, hogy holnap emlékszem rá, vagy pedig pont ezt a senkit ne bántson típusút?
1: Nagyon nehéz megmondani, mert mind a kettő lehet izgalmas. Tehát 3-4 alapanyagnál többel nagyon jót csinálni nehéz. És ugye a kevesebb néha több.
0: Igen.
1: És ugye az is egy nagyon fontos dolog, hogy utána, amikor reprodukálni kell majd a 400 cukrászdában,
0: ja, hogy akkor meg is tudják úgy csinálni.
1: Hogy legyen olyan alapanyag, hogy úgy meg tudják csinálni, és szívük, lelkük benne legyen. Ugye jó
0: itt azért sok minden csúszik el az elmúlt években, én azt vettem észre.
1: Én utána végig szoktam járni az ország cukrászdáit, és én végig szoktam nézni, hogy mi az, ami döntésként, így van, hogy milyen az, és utána mi születik, és hát vannak csalódások.
0: Mint amikor ültök körben, és akkor csak suktok egy fix mondatot egymás fülébe, de hogy ami elindult, és ami a vége, köze nincs egymáshoz, akkor ezek szerint van ilyen néha.
1: Sajnos néha ilyen is van. Én azt hiszem, hogy az eredeti az egy nagyon szép torta lett, egy nagyon jó ízű, ízvilágú torta. Legalábbis, aki a gyümölcsös torták ízvilágát és a túró tejfölt szereti, annak ez biztos be fog jönni.
0: De ugye azt látom, hogy te nagyon megtaláltad ebben a helyed, viszont említetted a Szent István napi kenyeret, nekem említetted előtte a tisztatavi gasztrokört is, ahol szintén valamennyire alapító is vagy, ha jól tudom, és annak is nemrég volt az eredményhirdetése, illetve a Szent István napi kenyérnek is.
1: Menjünk sorba, mert menjünk. Ugye a torta és a kenyér függ össze legjobban.
0: Igen.
1: Ugye egyszerre lett bejelentve, csodálatos emberek a magyar pékek. Tehát én hiszek abban, hogy egy jó kenyér az egy csodálatos dolog, és pici gyerekként én még gyúrtam kenyeret a nagypapám testvérével, én kosárba biciklivel vittem a pékhez megsütni.
0: Tehát volt nekem otthon szép, ez a kis formázó, fonott kosaratok?
1: Nagy kosárba kellett vinni, 2-3 kilós kenyert kellett gyúrni, és a pék csak megsütötte annak idején a kenyeret.
0: És akkor ezek szerint az kovásszal készült, nem is élesztővel.
1: Így van, eredeti kovászos kenyer volt.
0: Hogy hívták a nagypapát testvérét? Hát akkor mondjuk már ki a nevét.
1: Alapvetően ők egy kicsi faluba laktak alapvetően, és én nagyon-nagyon szerettem a Manci nénit, aki megtanított kenyeret dagasztani, mert ugye fateknőbe kellett a kenyeret dagasztani, és rengeteg munka volt vele. Tehát aki még nem gyúlt kenyeret otthon, nem géppel, meg nem,
0: hanem kézzel.
1: Kézzel, és ugye, hát 2-3 kilós kenyereket kellett gyúrni, tehát ez egy szép történet.
0: Biztos, hogy több hallgatónk bólogat most erre az emlékre, erre az élményre, és előbb-utóbb a rádiókonyhában biztos, hogy bemutatjuk majd az idei Szent István napi kenyérverseny győzteseit is, de most még folytatom majd Knezsik Istvánnal a beszélgetést, most pedig már is beülünk egy kávéra, Charlie-val a kávéházba.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Még egy nagyon kevés időnk van, úgyhogy folytatjuk a beszélgetést Knezsik Istvánnal, aki egyébként az autóiparban tevékenykedik most már nagyon hosszú ideje, de jó néhány éve bepillantást nyert, sőt beleszólást is nyert a különböző gasztró versenyekbe. Így többek között az Ország Tortája versenyben, a Szent István Napi Kenyér verseny zsűriében is részt veszel. De ugye te is említettél már jó néhány egyéb ilyen gasztró feladatot az életedből, a tiszatavi gasztrokör alapítója is vagy. Ez hogy jött?
1: Én mindig megtalál valami történet, van egy nagyon jó barátom, Kücsön Gyula, ő a sarudi élményfalunak a megálmodója, a létrehozója, és hát ötleteltünk egyet, és létrejött a tiszatavi gasztrokör, és hát miután tavaly október 18 óta az EGRI Bikavér és az EGRI borászok nagykövete vagyok hivatalosan, a Békés Csabai Kolbász és a Csabai Kolbász nagyköveteként. Én azt hiszem, hogy össze kell fogni a hungarikumot, és jót kell lenni.
0: És ugye, meginni.
1: Meginni, és kitaláltuk, hogy a Tiszató az az EGRI borvidék vízi kapuja. Hisz alapvetően nagyon 40 kilométerre van egymástól a kettő, és nagyon-nagyon fontos lenne a hazai élelmiszertermelőket megbecsülni, beleértve az EGRI borászokat is. Van két csodálatos boruk, ugye ez a Bikavér és a Csillag. A Csillag egy 17 éves hasonló házasítás olasz rizling alapon, mint a Bikavér, ugye kékfrankos alapon. És aki eddig megkóstolta ezeket a borokat, utána csodálkozva nézi, hogy miért akart külföldi bort inni. És hát a tiszatavi gasztrokör azért, mert hogy 92 000 ember volt, aki tavaly fizikailag körbetekelte a Tiszatavat, és ugye ennyit mutat a számláló, 92 000 embernek az, hogy látja az EGRI borvidékről szóló különböző megjelenéseket, azt talán elgondolkodtatja. Ugye Egerben 1,5 millió szállás éjszaka van, 5-600 000 a Tiszatónál, a 2 millió fölött van, kérem, lehet cserélgetni az ügyfélkört, és meg lehet mutatni a Tiszatónak Egervárosát, és Egervárosnak a Tiszatót.
0: Nagyon jó árukapcsolás, úgyhogy akkor köszönjük szépen, hogy erre most még így a rádióban is felhívtad a figyelmet. Knezsik István volt a beszélgető társam az elmúlt órában itt a Rádiókonyhában. A folytatásban pedig érkeznek majd az Ország Tortája verseny győztesei, pontosabban a Magyarország Tortája verseny és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztese, mármint a maga a torta és az alkotók is a Rádiókonyhába, de jöjjön most Michael Jackson és a Birit a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk slágerekkel, és természetesen a rádiókonyhával érkeznek majd Magyarország tortája és a Magyarország cukormentes tortája győztesei is. És meghallgatjuk Eros Ramazzotti Tina Turnerrel. Az élet dolgaival. Cosa della Vita hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Sportos sulikezdés kedvező áron. Keresd a Casual Crossrock gyerektúracipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Extra felkészítés pedagógusoknak havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika, letartóztatások a monori tömegverekedés ügyében. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 000 gyermek él anafilaxiás allergiával. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
11: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
10: Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Posztjában mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn

0: egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit 11 óra után. A Rádiókonyha két órás gasztrokalandozásunk már is folytatódik majd az ország tortái győzteseivel, de érkezik majd az Exotic a Trabanttal, és most jöjjön a Laidbackkel a Sunshine Regia Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, azt már az előző órában elmeséltem a hallgatóknak, hogy édes ez a délelőtt. Ugye az előző órai vendégünk is már tulajdonképpen az Ország Tortája verseny egyik zsűri tagja volt. Most viszont megérkeztek a díjazottak, egyrészt az Ország Tortája verseny győztesei Balog László, Balog Zoltán, és ugye még meg kell említsük Kis Rolandot, a cukrászmestereteket. Ti ugye a kézműves cukrászdából érkeztetek Gyuláról, és tiétek az Ország Tortája cím 2026-ban is, mert hogy tavaly is a tiétek volt, úgyhogy gratulálok, illetve itt van Vadóc Jenő is, aki pedig a Balatongyöröki Promenád Kávéház nevében indult az Egy Csepp Figyelem Alapítvány, és ugye a Magyarország Cukormentes Tortája versenyen, és ezt pedig te nyerted meg, és én már annyiszor beszéltem veled, már szerintem többször találkoztunk, de hogy mindig fagylalt vonalon általában, ugye, ha jól emlékszem, akkor veled mindig fagylalt vonalon, igen. És meg is néztem a díjaitokat, hogy ti eddig alapvetően azért fagylalt, szaloncukor, beigli, ezen a vonalon arattatok, és most végre bekerültetek akkor ezek szerint a tortások közé. Úgyhogy igen, gratulálok nektek is.
1: Köszönjük.
0: A hallgatóink egy része már kóstolhatta a tortáitokat, lévén, hogy már a hosszú hétvégén lehetett kapni, és Balog László, nem baj, ha ezentúl csak Lacinak hívlak.
1: Nem.
0: Laci, el is mesélted egyébként, hogy a ti két cukrászdátokban Gyulán is hatalmas roham volt a hétvégén.
2: Igen, múlt hétvégén, tehát a 20. a csütörtöktől vasárnapig, mondjam azt, hogy elképesztő érdeklődés volt, és én ugyan a 20-án és 21-én, tehát csütörtökön és pénteken Gyulán is voltam, illetve Budapesten is a Magyar Ízek utcájában. Aztán szombat vasárnap már csak Gyulán, és hát gyakorlatilag nem láttuk a sor végét, annyian érdeklődtek, és hát ez nagyon megtisztelő és büszkévé tesz minket, és nagyon jók a reakciók a vendégektől.
0: Jenő, mindjárt beszélgetünk veled is, veletek, hogy mi volt a helyzet a Balaton partján ezen a hétvégén. Szerintem ki lehetett tenni valószínűleg a megtelt táblát, de vasárnap estig. Csak közben Laci fiához, Zolihoz fordulok, mert én úgy tudom, hogy idén ti el sem akartatok indulni ezen a versenyen. Szóval apukád azt mondta, hogy köszi, elég volt ez a tavalyi felhajtás, és aztán hogy nem, két tortával is indultatok, és mind a kettő az első négyben végzett.
3: Hát igen, az egész úgy kezdődött, hogy decemberben, amikor megláttuk a kiírást, akkor éreztük, hogy ez a túró és vagy tejföl, ami téma meg volt adva, az rögtön felkeltette az érdeklődésünket. Csak teltek a napok, teltek múltak, eljött a karácsony, és hirtelen csak azon kaptuk magunkat, hogy Rolival már messengeren írogattam, hogy
0: a cukrászmesteretekkel.
3: Igen, a cukrászmesterünkkel, hogy ötleteket. Addig noszogattam őt is, meg apát is, láttam, hogy apát se hagyja nyugodni a gondolat, hogy elinduljunk, csináljunk egy házi versenyt hárunk közt, amiben csinált egy tortát Roli, egyet apa, meg egyet én. A három tortát azt le is kóstoltattuk.
0: A kollégákkal? Nem. Vagy kikkel?
3: Hát
0: betérő vendégekkel, random?
3: Egy család és barátok társaságával. Meghallgattuk a kritikákat is, és akkor már rögtön a ma már bíborfehérnek hívott torta, ami akkor még Fehér Mámor néven futott, volt a legsikeresebb, viszont az a torta, amit apukám csinált meg, amit én, a kettő az tulajdonképpen össze lett gyúrva egyé, és abból született meg a Hungária, ami negyedik lett.
0: További műhelytitkokról is lekerül majd szerintem a fátyol itt a következő, hát most már szűk egy órában, a Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája győztesei a stúdióban, Balog László, Balog Zoltán és Vadóc Jenő, velük folytatom mindjárt a beszélgetést, most pedig érkezzen Aucilla.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Alig várom, hogy megkóstolhassam az előttem lévő tortákat, hiszen a Magyarország tortája és a Magyarország cukormentes tortája győztesei ülnek velem szemben, és persze az alkotások is itt vannak. Balogh Lászlót, Balogh Zoltánt köszöntöm a kézműves cukrászdából, Gyuláról, akik címvédők, illetve Vadóc Jenőt, akik pedig most először sikerült, hogy díjat nyerjenek a Magyarország tortája versenyben, ugye a cukormentes torta kategória. Puhovszky Alena és Pető Gábor voltak, akik részt vettek a Szilva Fácska megalkotásában a Promenád Kávéházból Balatongyörökről. Akkor most Jenőhöz fordulok, mert nálad is van sztori, én úgy tudom legalábbis. Te gondolom nem gondolkoztál azon, hogy el akarsz-e indulni, vagy volt azért kérdőjel?
1: Nem, én nagyon szeretek versenyezni, és ugye még ekkora megtiszteltetés, vagy első, vagy legalábbis bejussak a cukormentes, vagy hát legalább az országtartó döntőjébe. Nem volt bennem kérdőjel, tehát én mindenképpen szerettem volna indulni, ezért el is indultunk rajta. Meg kell említeni, hogy két kollégával, tehát Puhovszky Alenával és Pető Gáborral voltunk egy csapatban. Nálunk mindegyikünk egy-egy tortával is indult, ezen kívül, mert a cukormentes országtartóba három tortával lehet indulni, nem csak kettővel, mint a Magyarország tortájában. És nekem egy nagymamám emlékét, egy régi augusztusi emlékemet idézi, mikor mi szilva lekvárt főztünk augusztus végén a mamával, és az ő lekvárja attól volt különleges, hogy nem csak fahéjat, hanem szerecsendiót is tett a lekvárba, és így jött létre egy fahéjas szerecsendió musz, kék szilva zselével, és diós mandulás felverte.
0: Te egyébként direkt az augusztusra fókuszáltál? Tehát végig gondoltad, hogy igen, országtorta verseny, mikor hirdetik ti, mikortól lehet kapni, tehát hogy megvolt ez az elhatározás, vagy egész egyszerűen csak beugrott ez a nagyival főzzük a szilva lekvárt? Egyébként hol, az ország melyik részén?
1: Vasmegyei. Vasmegye. De maga ugye a kávézó Balatongyörök. Nem, hát már tavaly augusztusban én felírtam magamnak, hogy ezzel a két íz kombinációval szeretnék dolgozni, és azon törekedtünk, hogy ne legyen karácsonyi ízű. Aha. Tehát a felső zselé rétegben például zöldtel van, ami a citrusosságát hozza elő jobban. Hát azt tudni kell, mind a két verseny nagyon fontos megemlíteni, hogy azért köthető legyen Magyarországhoz az alapanyag felhasználása. Tehát nálunk is például a szilva nagy mennyiségben elérhető, nagyon
0: most
1: szereti
0: még
1: a,
0: igen.
1: Igen, nagyon szereti a magyar konyha, de így van a dióval is, és tehát ezeket a Magyarországhoz köthető alapanyagokat kell inkább jobban felhasználni. Tehát ezért ezt a zsűri ezt súlyozottan veszi, támogatom így. Tehát, hogy ezt figyelembe veszi, hogy mégsem nyerhet egy mangós sütemény Magyarország születésnapján.
0: Igen, egyébként ez így teljesen rendben is van. Igen, én is azt gondolom. És akkor ezek szerint indultatok az országtortája versenyen is, és a cukormentes torta versenyen is.
1: Így van. Nekem egy kapros túrós, sárga barackos volt, amivel...
0: Te voltál a kapor, jó? Mert azt is olvastam, hogy volt, aki a kaprot használta. Igen. Aha, igen.
1: Szerintem az túl megosztó volt egy kicsit, a kapor használta.
0: Hát a kapor az egy hihetet. Igen, a fiamat kérdezett, 18 éves lesz, ő így semmit nem hajlandó megkóstolni, amiben kapor van. Én nálam valamikor ilyen 45 éves korom körül jött el az a, nem tudom miért, tényleg egyik napról a másikra. Elmentem egy csokor kapor mellett a piacon, és azt mondtam, hogy úristen, most azonnal meg kell vegyem ezt a kaprot, és valamit kell belőle csináljak. Szóval, hogy igen, a kapor az nagyon igen, vagy nagyon nem. Nincs olyan, hogy elmegy.
1: Hát, de nekem pedig is ez is egy régi emlékemet idézi, mert nálunk nagymamám csinált kapros túrós lepényt, ami édes
0: édesen
1: volt, és vaníliafagyi ettünk mellé. Tehát, hogy nekünk ez a édes kombinációban nekem nem volt idegen, tehát nekem nagyon ízlett az a torta.
0: Igen, valakinek ez biztos, hogy fura párosítás, van akinek meg teljesen oké, mert hogy ebben nőtt fel, ebben szocializálódott. A Magyarország tortája verseny győzteseivel ülök a stúdióban, és folytatjuk is mindjárt a beszélgetést, és előbb-utóbb torta kóstolásra is sor kerül. Most pedig jöjjön Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Az édes délelőtt keretében torták a stúdióban. A Magyarország tortája 2026 és a Magyarország cukormentes tortája verseny győztesei, a bíborfehér és a szilvafácska tortákkal egyetemben. Már is sorolom a stúdióban jelenlévők nevét: Balog László, Balog Zoltán a kézműves cukrászdából Gyuláról, és Vadóc Jenő a Promenád kávéházból Balatongyörökről. És az imént szó esett, ugye azt meséltük, hogy Jenőjék indultak egy másik tortával is, egy kapros túrós alkotással, mire Laci már itt adáson kívül mondta, hogy szerettek veszélyesen élni. Majd milyen veszélyesen éltek, mindjárt egymást, illetve nem tudjátok egymás tortáit megkóstolni. Laci tudja megkóstolni Jenőjék tortáját, mert ugye te, Jenő, semmiféle alkoholtartalmút nem ihatsz, ehetsz, tehát még úgysem, hogy igen, nem fogyasztasz, még úgysem, hogy ki van forralva. Zolinál pedig mi is a gond, te miért nem ehetsz a cukormentes tortába? Fahéj allergiád van.
1: Igen. Fahéj allergiám van, és kicsit veszélyes játék lenne, hogyha megkóstolnám azt a tortát, mert még az illatán is érződik, hogy van benne fahéj bőven.
0: Tényleg van barátnőm, akinek már elég, hogy az illatát érzi, tehát ugye nem fogsz befulladni itt az adás nem. végére.
2: Ja, nem, tehát az nem zavarja.
0: Azért. Jó,
1: az illata az nem probléma, de azért nem szoktam kockáztatni, nem kóstolom meg általában azt, ami fahéjas, véletlenül sem.
0: Oké. Okay. Jenő, addig meséld el, Léci, amíg itt ennek majd így nekiveselkedek, hogy te hogy tudsz úgy különböző versenyeket, legyen szó fagylaltról vagy tortáról, nyerni, hogy ezek szerint azokat a krémeket, vagy azokat a részeit a tortának, sőt, aztán az egészet sem tudod megkóstolni az alkohol miatt. De közben ragsz vele alkoholt.
3: Hát ez egy érdekes dolog, tehát a 2024-ben a Balatonfagyját, mikor menjetük, az egy diófagylalt vörösboros fügeöntetes fagyi, én soha nem kóstoltam, mert beleraktuk a vörösbort, rá elég sokáig főzzük benne. Igazából a kollégák és a maga tulajdonosi kör, a kollégáim, a családtagok kóstolnak, és akkor ők mondják, hogy kicsivel több alkohol, vagy kicsivel kevesebb. Tehát maga például, visszatérve az alapfagylaltot, megkóstoltam a diót, hogy megfelelően diós-e, de az öntetet, ami rákerült, az soha.
0: Értem, amikor egyébként olvastam a tortádról, akkor én a tejcsokinál két dolog miatt kaptam fel a fejem. Ugye az egyik az az, hogy számomra a tejcsokiban sokkal több a cukor alapvetően, mint az étcsokoládéban. Egy szélesebb sávon kell haladni a tortával, ezért döntesz inkább a tejcsoki mellett?
3: Van maga a tejcsoki, szerintem jobban illik a dióhoz és a szilvához, mert az étcsokinak viszont karakteresebb íze van. Tehát azért az el is tudja nyomni, hogyha nagy mennyiségben használ.
2: Ugyanakkor nagyon érdekes, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogyha megkóstolunk egy mondjuk egy 50% kakaótartalmú étcsokoládét, vagy egy 50% kakaótartalmú tejcsokoládét, akkor vajon melyik lesz a kevésbé édes?
0: De akkor a tejcsokiban, az 50%-osban több a tejpor, ezek szerint?
2: Nem, vagy a kakaótartalma mind a kettőnek 50%,
0: aha.
2: Viszont az étcsokoládénak a másik 50% az gyakorlatilag cukor.
0: Aha.
2: Míg a tejcsokoládénál van benne kb. 20%
0: cukor,
2: tejpor,
0: tejpor,
2: zsíros tejpor, és már csak 30% cukor van benne, tehát sokkal karakteresebb, markánsabb ízű egy 50-es tejcsoki, mint egy 50-es étcsoki. Nagyon érdekes, és egyébként egy 50-es, hogy még magasabb kakaótartalmú tejcsoki, az Jenő mondta, ez működik ez a dolog, hogy nem kóstoljuk meg, és mégis meg tudjuk csinálni. Csak egy röpke példa, én mikor katona voltam, akkor én szakács voltam, és például sokszor kellett hetente szinte sárga borsó főzeléket főzni, azt én még nem bírom megenni a plakát ragasztót. És mindig a polgári alkalmazott volt a konyhafőnök asszony, és ő mindig megkóstolt, és sose kellett beletenni semmit. Mindig azt mondta, Lazikám, ez prima.
0: Jó, hát a kezedben volt ezek szerint, meg most is a kezetekben van. Folytatjuk még a beszélgetést a Magyarország tortája verseny győzteseivel, mi pedig Eros Ramazzottival és Tina Turnerrel, Cosa della Vita, a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ugye ilyenkor meredek rá az órára, hogy hú, vészesen telik az idő, fogy az időnk, és majd még tortát is kell kóstoljunk. De hát pont arról is szó volt, hogy csak itt a három jelenlévő vendég közül a stúdióban ki mit nem kóstolhat meg. Balog László, Balog Zoltán ugye Gyuláról érkeztek a kézműves cukrászdából, Vadóc Jenő pedig a Promenád kávéházból Balatongyörökről, a Magyarország tortája és a Magyarország cukormentes tortája verseny győztesei. És ugye Jenő semmit nem ehet, ihat, amiben alkohol van, Zoli pedig semmit nem ehet, ihat, amiben fahéj van. És akkor visszatérve a tejcsokira, cukormentes tortánál nagyon fontos a cukortartalom, vagy egyáltalán a kalóriatartalom, úgyhogy akkor most mondjuk el ezeket a keretszámokat.
1: Ja, hogy... alapból pontosítani kell, hogy ez nem cukros tejcsokoládéról beszélünk, aha, hanem édesítőszerrel készített tejcsokoládé. A csokoládé gyártásnál most még jelen állás szerint az alapanyag forgalmazóknál nagy mennyiségben ilyen csokoládét csak maltitollal tudnak előállítani, tehát ezért van benne maltitol, és maga a másik két édesítőszer, ami engedélyezett a egy csepp figyelem alapítvány által, ez a szilit és az elitrit. Ezen kívül van még benne, lehet vele stíviát is rakni, ha jól emlékszem, de én csak az elitrit és a szilittel dolgoztam. És itt nagyon fontos, hogy meg kell felelni bizonyos energia kalóriaszámoknak és szénhidrát számoknak. Ami legfontosabb, hogy mindig a egy szeletre jutó 280 kilokalóriánál kéne kevesebbnek lenni, ebbe 253,7 kilokalória van.
0: Simán.
1: És 15,3 gram szénhidrát tartom van egy szeletnek. Egy szelet körülbelül 100 gramnak felel meg, de mi a kézműves termékről beszélünk, szeleteléssel, géppel végezzük, tehát hogy vannak eltérések, de átlagosan egy torta, egy szelet a 100 gramnak minősül.
0: Aha, értem. Laci, viszont nálatok van egy nagyon érdekes, hogy úgy tudom, hogy volt egy kekszréteg a tortátokban, amit eredetileg egy gyári, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát egy készkekszel készítettetek, vagy hát azt használtátok, és aztán így mondta a zsűrű, hogy hát jó, de ezt csináljátok már meg ti.
2: De igazán keményítő van benne, meg van dualiszt. Egy linzer a keksz. Az eredeti az a Lotus Kex volt, és akkor ezt kifogásolta a zsűri, hogy hát ez annyira nem magyaros, egyébként hát nagyon nemzetközi, de nem magyaros, és akkor...
0: Ez egyébként milyen kex? Mert nekem van a fejemben most egy, hogy ez egy kicsit ilyen spekulációs jellegű.
2: Olyasmi, így aha, van, tehát például kávékhoz szokták aha, ezt
0: igen,
2: adni.
0: De hogy akkor fűszer is van benne.
2: Nagyon jó ízű egyébként, nagyon kedvelt. És akkor ezt cseréltük ki, és ugye akkor belegondoltunk, hogy magában a tortában nincsen liszt, hozzáadott liszt, akkor már ebbe se legyen, és akkor ez így tulajdonképpen hozzáadott lisztet nem tartalmaz, gluténérzékenyek is fogyaszthatják.
3: És van még egy előnye a tortának, hogy a Lotus Kexet kicseréltük, így most már ez is fahéjmentes.
0: Ja, mert
3: szóval, szóval most már én is tudom fogyasztani a tortát.
0: Akkor most ugye az van, hogy Laci meg én tudunk tortát kóstolni, úgyhogy Laci meg én kóstolunk. Illetve te nyilván ismered a saját tortátokat, ugyan, de akkor ezek szerint kóstoltad már a cukormentes tortát?
2: Egyszer
0: már
2: igen.
0: Megkóstolod a kedvemért még ugyan egyszer, hogy akkor ne ököreszik magában. Most átalakítottam egy kicsit ezt a mondást. Meghallgatjuk a P-Mobil és a Yazoo számát, és utána kóstolunk akkor itt a Retro Rádió konyhájában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Most már Villa van a kezemben. Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy én is megkóstolom a Magyarország tortája 2026 és a Magyarország cukormentes tortája verseny győztes alkotásait. Előbbiben ugye a bíbor fehér, az utóbbiban pedig a szilva fácska győzedelmeskedett. A stúdióban Balogh László és Balogh Zoltán, illetve Vadóczy Jenő. És a kóstolási Matrixban majdnem elvesztem, hogy ki mit tud megkóstolni. Szeretnéd megkóstolni a sajátod?
1: Én kóstoltam szerintem eleget. Finomnak finom, csak azért amikor kísérleteztünk, azért 8-9-szer lesütöttük a döntőig. Tehát azért egy párszor megkóstoltam ezt a tortát.
0: Várjál, most még csak a villámat nyaltam le, ahogy levágtam egy szeletet. Laci, te már nyeltél. Mondasz valamit?
2: Nekem teljesen rendben, tehát van, aki azt mondja, hogy kicsit sok benne a fűszer, de nekem én szeretem, amikor ilyen ízes, és nekem ez teljesen még azt mondanám, hogy nem is éri el a felső
0: az inger küszöböt, nekem sem pont
2: tehát, nekem ez teljesen jó, az állaga itt lehet, hogy egy kicsit most már visszalágyult, de az állaga is teljesen jó, és az, hogy a belső szilva rétegben meg a rostok érezhetőek tulajdonképpen a héja meg a szilva rostok, ez különlegesé teszi. Egyébként a zöld teját én ebben nem annyira érzem.
1: Igen, tehát maga az ötte a felső részben is van, és inkább azért raktuk bele, megkóstoltuk nélküle is, vele is, de nélküle hiányérzetem volt, vele pedig egy kicsit ez a citrusosság nem arra az őszies, karácsonyi íz fele viszi, hanem inkább erre a nyár végére próbáltuk.
0: A fűszereket én is érzem, és pont ez volt, amit még a villa lenyalásnál először éreztem, hogy én viszont imádom, ha valami fűszeres, tehát az engem vegyen le a lábamról. Úgyhogy ezt nagyon szeretem, meg azt is, hogy a piskótában vannak darabok, és ropog a fogam alatt a dió, az szerintem nagyon jó. Úgyhogy én leövítem egy kortyvízzel. Laci, hozzunk neked vizet?
2: Nem, köszönöm szépen. Nem? Nekem így ez most jó. A sajátomat én már azt kóstoltam.
0: Igaz, akkor ez most az én kóstolásom. Nagyon szép kis dísz van a bíbor fehér tetején, vagy ugye alias eredetileg aka fehér mámor. Ezt is azt hiszem a zsűri kezdeményezte, hogy változtassátok meg, nem? Vagy menet közben?
2: A nevet,
0: ugye? Igen. De fehér csoki a ti tortátokban nincs máshol van, benne.
2: Van a tejfölmuszban.
0: A tejfölmuszban. Jó, a tejfölmusz az pedig az egyik a rétegek közül.
2: A legfelső, utána a föntről a második az a túró, és utána a többi az mind tejföl egyébként. Egy réteg túró van benne, a többi az tejföl.
0: Aha, értem. És akkor ezek szerint, és az alján pedig ropog ez az ominózus kekszréteg, amiről beszéltünk már. És akkor ezek szerint azt vettétek észre, hogy a vásárlók, a közönség szereti a túrót, és ez egy jó cukrász alapanyag, mert hogy igazából erre csillant föl a szemetek.
3: Azt is gondoltuk, legalábbis én úgy voltam velem, hogy nincsen kellően jó túrós süteményünk a pultban, legalább lealkotunk két maradandót. Hát kicsit jobban sikerült, mint az, hogy csak elinduljunk és két olyan süteményt sikerült csinálni, amit a pultban kiteltünk, mert az egyik megnyerte a versenyt, a másik pedig negyedik lett, de ez is mögöttes cél volt, hogy...
2: Egyébként a túró azt hagyományosan elég sokat használunk a cukrászatban. Tehát a rákóczi túrós, a túrós rétes, a sült túrótorták, tehát sokat. A tejfölt az kevesebbet, és azt most gyakorlatilag kinyílt egy új világ, akárhogy is nézzük. A tejfölt használtuk eddig fagylatnak például, vagy pogácsatésztába esetleg, de muszokat mi legalábbis nem nagyon készítettünk eddig. Most készül belőle egy musz, meg egy felverhető gánás, tehát nagyon jó működött, mind a kettő nagyon jó lett.
0: Na hát örülök, hogy mindenképpen ezt föl lehet fogni úgy is, hogy ez egy tanulás, vagy új lehetőségek megnyitása. Úgyhogy én gratulálok mindannyiótoknak. Hát szerintem ti már javában a karácsonyra készülöttök, vagy az őszi-téli szezonra biztos vagyok benne. Úgyhogy az is lehet, hogy beszélgetünk majd a Magyarország szaloncukorverseny, vagy a Magyarország bejglie verseny kapcsán is. Az eddig jelenlévőkkel, Balogh Lászlóval, Balogh Zoltánnal és Vadóczy Jenővel, akiknek köszönöm szépen, hogy befáradtak, hoztak kóstolót, aminek kollégáim ilyenkor nagyon szoktak örülni. A hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet itt a Rádiókonyhában. Vágó Pirost hallották, hétfőn 10-kor jövök.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
2: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
3: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
4: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
5: És a sült krumplié.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Egy csata elveszett, de az ország nem, üzente Mohácsról a kormányfő. Elkötöttek egy kis repülőt Kalocsánról, több ezer halottja is lehet a nepáli villámárvíznek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon beszélt erről Mohácson. Hangsúlyozta, az összecsapás után olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált, de itt vagyunk 500 évvel később ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve. Viszont nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek. Engedély nélkül szállt fel egy férfi egy kis repülővel Kalocsánról, Paks felé vette az irány, de nem jutott el oda, Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Az esetről a honvédelmi miniszter számolt be közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, hogy a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, két Gripen a levegőbe emelkedett, megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. Még vizsgálják a részleteket, úgy tudni, nem történt személyi sérülés. Kigyulladt egy szálloda az éjszaka Salgótarjánban, a tűz a torna és uszoda csarnokot érintette úgy 500 négyzetméteren, beomlott a tetőszerkezet. A Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a helyi, a Bátony terenyei, a Széchenyi és a Pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre és eloltották a lángokat. Sérültekről, károkról nem szólt a beszámoló. Már legalább 600 halottja van a nepáli villámárvíznek. A legutóbbi összesítés szerint csaknem 2000 eltűntet keresnek, köztük 3 magyart is. Tegnap egy időre felfüggesztették a mentést, mert attól lehetett tartani, hogy kijönt egy óriási vádduzzadtó a térségben. A folytatás sem ígér sok jót, heves esőzések várhatók, ami újabb villámárvizet okozhat Nepál és Kína határán. Ma több felhőre, holnap több napsütésre számíthatunk,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: A mikrofonnál Jurásság Balázs, nagyon kellemes szombatot kívánok, jó étvágyat az ebédhez. Mi meg már itt délidőben belecsapunk a közepébe, hogy ez a hétvége is remek hangulatban teljen. Ebben lesz segítségünkre a Skorpió, jön a Roxette és a Szellemírtók is.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Miss B, Betty és Honey, azaz a Bestiák egyik legnagyobb sikere még 98-ból, a Fáj még, ha néha felhívsz. Nagy durranás volt a trió akkor, hiszen egy évvel korábban jött ki A reggel túl messze van, ez pedig már a második lemezen szerepelt, és igaz, hogy a formáció nem lett túl hosszú életű, de ezeket a slágereket azóta is szeretjük, a retro partikban meg szinte kötelező darabok. Diszkó már így ebédidőben is lesz nálunk, jön a Hands Up, a kezeket a magasba az Ottavántól, kanállal a kézben nem feltétlenül kell engedelmeskedni a felszólításnak, de azért hallgatjuk, aztán elugrunk Afrikába a KFT-vel, és akkor picit maradjunk még ennél a 98-as esztendőnél, a Bestiák után a svéd énekesnő Meja érkezik, aki ezzel Európa szerte és Ázsiában, különösen Japánban futott.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sorry, Madonnától. A nagy nyári slágereket még most sem engedjük el, de hát ez a hétvége most nem hosszú, elvileg nincs benne semmi extra, viszont az a helyzet, hogy akárhogy is nézzük, ez az idei nyár utolsó hétvégéje, naptár szerint legalábbis kedden már kezdődik majd az iskola, muszáj lesz valahogy visszarázódni, ami persze nem egyszerű, de minden évben meg kell lépni, ez van. Mondjuk vannak, akik inkább szeptemberre időzítik a nyaralást, az is bőven racionális döntés, de akiknél iskolás srácok vannak, ott nincs mese, ehhez kell alkalmazkodni. De buskomorság azért ettől függetlenül nem lesz, nem síratunk itt semmit, inkább köszöntsünk akár a mai névnaposainkat, a Beatrixeket és Ernákat, vagy a szülinaposokat. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk, ma is várom az üzeneteket, én már is ezzel kívánok minden szépet és jót. A Flashdance-ből szól a What a Feeling, Irene Cara-tól.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Fennforgás az sajnos ma is van, és nem arra gondolok, amiről Adri énekelt, az azért sokkal kellemesebb volna, hanem a közlekedésre. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében korábban két személyautó ütközött össze. Az 55-ös kilométernél már megszűnt a sávzárás, de a jelentős torlódás csak lassan oszlik fel. Figyelmesen vezessenek ma is. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk. Most meg jöjjön a Queen, a budapesti koncert felújított verzióját nem sokára láthatjuk is a moziban, és az augusztushoz kapcsolódik még egyrészt John Deacon, a basszusgitáros szülinapja, aki nemrég töltötte a 75-öt, és Freddie halála után ki is lépett a bandából, tulajdonképpen szögre akasztotta a négy húrost, valamint 1986 augusztusában zárult a Magic turné, akkor még nem tudhatta senki, hogy akkor láthattuk utoljára Freddie Mercuryt a színpadon. Az utolsó koncerten, a Knebworth Parkban ez a sláger a ráadásban szólalt meg, a We Will Rock You és a záró darab a We Are The Champions között. Egyébként ezt Freddie és John közösen írták, a barátság erejéről és fontosságáról. Megszívlelendő. Friends Will Be Friends.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, amikor Björn Ulvaeus a stúdióban meghallotta, hogyan énekli Hanyete a Winner Takes It All-t, a könnyei is kicsordultak saját bevallása szerint, nem csodálom, zseniális darab és előadás. Jönnek most a friss hírek, aztán lesznek még nagy érzelmek.
1: Engedj közelebb, engedj, hogy én is ott legyek.
0: A Republik mellé pedig jön a vagány Pink. A Sobert is felteszem mindjárt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
9: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
10: És a sült krumplié.
11: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban, most csak 349 forint. Mindig Aldi.
2: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Ameddig a magyart látjuk, egymásban megmaradunk, mondta a kormányfő. Elképesztő mennyiségű víz hiányzik itthon a földből. Díjazzák a legjobb reáltanárokat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magyar történelem a talpraállások története, jelentette ki a miniszterelnök a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse. Mohács, Muhi, Világos, Trianon és 56 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzet a vereségek után újra és újra megtalálta egymást, volt benne elég erő a megmaradáshoz. És amíg képesek vagyunk egymásban a honfitársat és az embert látni, addig meg is fogunk maradni, jegyezte meg a kormányfő. Országszerte kritikusan alacsony a talajvízszint, aggasztó a csapadék hiány, az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van 5 éves időszakot tekintve, vagyis több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
14: Délalföld, ahol sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvízszint a 30 éves átlaghoz, de síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban a talajvízszintek. Ugye ezt mindenki tapasztalhatja, hogy a kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve több helyen ki is száradtak.
13: A folyó rendkívül alacsony vízállása miatt leállították a tiszalőki vízi erőművet, írta közösségi oldalán a térség Tiszás parlamenti képviselője. Szakács Péter Lajos hozzátette, az energiaellátás biztosított a térségben. Hangsúlyozta, az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, és a vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendelkezésre álló vízkészlettel felelősen gazdálkodjanak. Már várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente 2-2 matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállal a természettudományok népszerűsítésében és vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek október 9-éig. Meleg lesz a hétvége. Ma valamivel több felhőre, elszórtan egy-egy záporra, talán zivatarra is számíthatnak, leginkább délen és keleten, de jelentős csapadék kizárt, a szél viszont erős lehet. 28-34 fok jelenti a csúcsot. Holnap már bőven 30 fok felett alakulhatnak a maximumok országszerte, sok derűs órával. A jövő hét eleje is hasonló időt ígér, 30-34 fok közötti értékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a Republik sem engedi el még a szezont, holnap Mádéfalván, kedden Szabadkán lehet őket elcsípni, és nálunk is jönnek az Engedj közelebbel, de itt lesz mindjárt a Smooth, Rob Thomas és Santana slágere, valamint Joe Cocker. Ez az Unchain My Heart.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Legyek jó, ha bikinitől. Azért nem árt, mert akkor nem kapunk ajándékot a Mikulástól. Már a napokban ilyen bejegyzéseket meg mémeket láttam mindenfelé, hogy hát lassan itt a nyár vége. Karácsonyi díszek meg vannak-e már. Amúgy tényleg nekem mindig úgy tűnik, hogy innentől kezdve az év végéig nagyon gyorsan szoktunk eljutni, aztán a tavasz az, ami olyan nehezen akar megérkezni. Ennyire azonban ne rohanjunk előre, mert mindjárt 2027 nyaránál tartunk, ha így folytatom, maradjunk még az ideinél, végül is 2-3 nap még van belőle. Legyen még egy kis szabadság és ifjúság, remek kombináció, Forever Young az Alphaville-től. Aztán jön Ákos is, meg Gloria Estefan, mert a szerelem is kell. A legjobb, ha örökké tart. Everlasting Love.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Rhythm Divine, Enrique Iglesiastól. Ma is jönnek az üzenetek. Sziasztok, az unokatesómnak, Boda Ernának szeretnék Körös Ladányba küldeni egy jó kis pörgős slágert. Üzenem, most nem tudunk együtt bulizni, de ami késik, nem múlik. Legkedvesebb bulitársad, Barbara. Hát lányok, akkor nektek mindjárt érkezik a Hajolj bele a hajabba Péterfi Boriéktól, de előtte még Mike Oldfield, ez Pali kérésére szól, ő a feleségének hajnali Krisztának küldi, akit nagyon-nagyon szeret, immár 30 éve, hiszen most van a házassági évfordulójuk. Sok-sok csók neki, és hála mindenért, amit együtt idáig végig csináltak. Sok boldogságot nektek! 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, már szól is a Moonlight Shadow itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ma végül is dúdolgathatnánk a La Bambát is, mert hogy pontosan 39 évvel ezelőtt, 1987. augusztus 29-én a Los Lobos zenekar is felvette ezt a klasszikus slágert, és sokáig vezették vele a listákat, ugye először Richie Valens vitte sikerre, de a Los Lobost is nagyon szeretjük, úgyhogy tőlük is felteszek még ma délután valamit, aztán majd együtt dúdolgatunk újfent. Nézzük az utakat. Az M4-esen a Szolnok felé vezető oldalon Cegléd térségében egy autó az árokba hajtott, a 65-ös kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A 6-os főúton Adony közelében egy motoros és egy személyautó ütközött, az 52-es kilométernél félpályás lezárás van, és a 21-esen Salgótorján határában is baleset, az 54-es kilométernél szintén félpályás lezárásra számítsanak. 0620-22-22-122 ez a mi SMS számunk, továbbra is türelmesen. Rod Stewartnak meg innen is gyors felépülést, hiszen most a hónap közepén kénytelen volt lemondani az idei One Less Time című búcsú turnéjának összes hátralevő amerikai koncertjét, mert hogy egy koronaér műtéten kellett átessen, ami szerencsére jól sikerült, már most sokkal jobban érzi magát, otthon lábadozik, az orvosok utasítására azonban legalább 4-7 teljes pihenőt kell tartania, mielőtt újra színpadra léphetne. Ezeket a dolgokat siettetni nem lehet, persze ő nem az az otthonülős típus, de most biztos, hogy megfogadja majd az orvosok tanácsát. Aztán utána mehet tovább a turné, és szólhat újra Do You Think I'm Sexy?

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Coolio és a Gangsta's Paradise. A rapper sajnos ugye 2022. szeptembere óta nincs már velünk, de az öröksége a mai napig rendkívül aktív és folyamatosan beszédtémát szolgáltat a zeneiparban. Például a Gangsta's Paradise ugye 30 éves, emiatt pedig újra a reflektor fénybe került, a sláger digitális kampányát Webby díjra is jelölték. Ez tulajdonképpen az internetes világ legrangosabb nemzetközi kitüntetése, gyakran nevezik netes Oscarnak is. Jönnek most a friss hírek, aztán latinosra váltunk, méghozzá a Fiestával. Ez a Bonita és a Tempo Lionel Richie-nél is hasonló. És ugyanolyan fülbemászó, ez az Angel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
5: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: A Mohácsi csatára emlékezünk ma, ártalmatlanok az árvaszúnyogok a Balatonnál, főleg az Alföldet sújtja az aszály. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezést tartanak Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Mozár Gáborttal, Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
8: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományai. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra.
7: Olyan hatalmas tömegben rajzanak az árvaszúnyogok a Balatonnál, hogy a rajok már a meteorológiai radarképen is megjelentek. A szakemberek kiemelték, bár a tömeges rovar jelenlét zavaró lehet, ezek a szúnyogok nem csípnek és nem terjesztenek betegségeket. Fontos szerepük van a tó öntisztulásában, ezért vegyszeres irtásuk tilos. A vízparton tartózkodóknak az erős kültéri fények mérséklését javasolják. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult itthon. Ezek kevesebb, mint fele zárult első fokon 3 hónapon belül. A következő 6-8 napban nem várható országos áztató eső, és bár érkezik csapadék jelentősebb mennyiségre, sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet. Van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 milliliter sem esett. Frontális felhősáv vonul délkelet felé, de így az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű. Holnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen fordulhat elő zápor. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken azonban 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a szombat délutáni kínálatban lesz minden, ami a fülnek kellemes és kedves. Brit gitárpop a Verve-től, a Bittersweet Symphony, hazai latin a Fiestával, és 80-as években is láger a Bad Boys Blue-tól, You're a Woman.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Neoton ma szülinapi partira hivatalos Újpest születésnapját ünneplik, az ottani városnapokon lépnek fel éváig, estig még oda lehet érni a Szent István térre, ha úgy gondolják, és ha egy remek bulit képzelnek el még így szombatra, ebben hiba alig ha lesz. De ha ez most nem is jöhet össze, azért a megszokottnál picit hangosabb éneklést még beiktathatunk, talán nem szól ránk senki, mi Hevesi Tamásra biztos nem fogunk, aztán jön Holly Johnson is a kiváló Americanosszal, a Depeche Moddal meg élvezzük a csendet, mert ez az őslágerük címe, de hát ez kissé paradox helyzet, mert közben meg hadd szóljon. Enjoy the silence!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a 2000-es évek hajnaláról, a Crazy Town és a Butterfly. Egy gyors, friss info az utakról, az M4-esen a Szolnok felé vezető oldalon Cegléd térségében korábban egy személyautó az árokba hajtott, a 65-ös kilométernél szerencsére már feloldották a pályazárat, egy sávon elengedik a járműveket. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, figyelmesen vezessenek továbbra is. Mi meg egy olasz legendával megyünk most tovább, 3 éve augusztus 22-én hunyt el, 80 éves korában Toto Cutugno, akiről sokan nem tudják, hogy nem csak kiváló énekes volt, hanem elképesztően sikeres dalszerző is, mert olyan világklasszisoknak írt slágereket, mint Dalida, Adriano Celentano vagy Mirel Mathieu. A művész tiszteletére és a családja jóváhagyásával megalakult az Italiano Orchestra, amely az egyetlen hivatalos Toto Cutugno emlékkoncert show a világon. A produkció gigantikus nemzetközi turnén van, most szeptemberben Tallinnban és Helsinkiben is színpadra állítják a megelevenedő olasz dallamokat, és persze Rómában is, ahol hatalmas ünneplés várható, és mi más is lehetne ezeknek a műsoroknak a csúcspontja, mint Cutugno 83-as világslágere, ami gyakorlatilag az olasz életérzés eszenciája, és mondhatjuk, hogy globális himnusza, több mint 100 millió példányban kelt el világszerte. Ez az Italiano.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Kikötők, Gáspár Laci és Szekeres Adrián slágere szólt. Én magam is szóba akartam hozni természetesen ma délután, de már van, aki megelőzött. Például Rózsa, aki az édesanyjának szeretne egy Jacko slágert, meg Atesz is írt, hiszen ma lenne 68 éves a pop király. Ő Sziklai Balást szeretné ezzel köszönteni, akinek tegnap volt a születésnapja, így hát sok boldogságot. Úgyhogy jöjjön is most Jacko, akinek zenei öröksége a mai napig milliók szívét dobogtatja meg világszerte. Ez meg talán az egyik leglazább slágerem, legalábbis én nagyon szeretem. Nem csak a toplistákat hódította meg, de zseniális, kalapos, utcaképes videóklipjével a tánc történelembe is beírta magát. Azt hiszem én itt a stúdióban is feltekerem a hangerőt. Michael Jackson tehát, és a The Way You Make Me Feel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. I would do anything for love, a felejthetetlen és elképesztően tehetséges Meatloaftól, akinek mindene volt a zene, de ezt lehet is hallani azon, ahogy énekel, teljes átéléssel, odaadással, szenvedéllyel. A szombati kínálatban azért jöhetnek a lustálkodók is, mármint a lusta szeretők.
1: A mutató, a mutat is.
0: De nem lazsáljuk le teljesen a következő órát sem, mert itt lesz még a London Beat és a Maroon 5 is. A This Love is szól majd a friss hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Retro Rádióban.
4: Magyarország mindenből képes talpra állni, mondta a kormányfő a Mohácsi Vész évfordulóján. Változott a szeptember 11-i peranyag. Magyar dárcos siker Budapesten. Köszöntöm Önöket, ha a híreket Bányász Árpádtól hallják. 500 éve zajlott a Mohácsi csata. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta az évforduló alkalmából, az 1526-os ütközet évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A kormányfő szerint a Mohácsi Vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Képzésekkel, kisfilmekkel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette. A rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Kikerül a peranyagból a szeptember 11-i terrortámadás fővádlottjának korábbi vallomása. Egy amerikai hadbíró szerint Khalid Sheikh Mohammed 2007-ben nem önként tett vallomást, ezért azt nem lehet bizonyítékként felhasználni. A férfit a csaknem 3000 halálos áldozatot követelő 2001-es merényletek egyik fő kitervelőjének tartják. Mohammed és három vádlottársa ellen 2028. júniusában kezdődhet meg a tárgyalás. Az Egyesült Államok közben a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójára készül. Sporttörténelem, két magyar is bravúrral jutott tovább a budapesti Hungarian Darts trofin. Kádár László döntőlegben győzte le a világranglista 30. helyén álló északír Daryl Gurney-t. Major Nándor szintén 6-5-re nyert, a holland Nils Zandeveldet búcsúztatta, a döntőleget pedig 124-es kiszállóval zárta. Kádár ma este a világranglista 5. Johnny Claytonnal, Major pedig az idei VB döntős Jan van Veen-nel játszik a 8. döntőbe jutásért. A Hungarian Darts Trophy történetében még soha nem fordult elő, hogy két magyar is színpadra lépjen a szombati programban. Többfelé feltámad a szél, esővel is számolni kell helyenként, a részleteket azonnal mondom. Helyenként felhős időnk lesz, de sokfelé kisüt a nap. 28 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, és csupán néhol alakulhat ki zápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő, a hidegebb völgyekben azonban 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Délután fokozódik a meleg, 30-35 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a jóféle slágereket már bekészítettem, a szombat délután a London Beat-tel meg a jazz meg azzal gurítjuk tovább, de előbb egy remek páros, két Phil vagy Philip, Collins és Bailey, fejenként 7-7 Grammy díjjal és ezzel Easy Lover.

baby. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, mintha csak a múlt héten lett volna, de már több mint másfél hónapja, hogy elment Szolnoki Péter. Az továbbra is természetes, hogy a Bombon Dalait, slágereit játszani fogjuk, mert az ő hangjára szükségünk van, még ha csak már így felvételről élvezhetjük akkor is, mert ő még mindig van nekünk, amit köszönünk. Mindjárt hallgatjuk Cserháti Zsuzsát is, meg Paul Young szerelmes slágerét, az Every Time You Go Away-t, de előbb még jön az R.E.M., a zenekar most már csak alkalmanként áll össze, nem volt összeveszés, vagy ilyesmi, egyszerűen már más az érdeklődésük a tagoknak. Michael Stipe, az énekes, például idén jelenteti meg első szólóalbumát, ami elég sok, mondjuk úgy, érdekességgel szolgál majd. Elmesélte, hogy az egyik barátjával speciális mikrofonokat rögzítettek a georgiai udvarukban álló fára, és felvették a fa belső rezgéseit, neszeit. Ezek a nagyon érzékeny műszerek képesek rögzíteni a fában zajló mikroszkópikus rezgéseket, például ahogy áramlik a nedvesség, vagy ahogy pattannak a rostok. Ezeket az örejeket aztán digitalizálták, és ebből készítettek egy zenei alapot, egy ritmust, ami valami olyan ütemet eredményezett, amit Stipe leginkább a Daft Punk elektronikus duó stílusához hasonlít. Amikor ez megvolt, erre a lüktető technószerű zenei alapra Stipe nem egy popslágert kezdett ráénekelni, hanem egy 250 éves hagyományos matróz dalt, és ez is rajta lesz majd a szóló lemezen. Hát erre kíváncsi vagyok, de amíg ehhez hozzájutunk, addig hallgassuk inkább az R.E.M.-et, ez a Losing My Religion.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a megtört szívek sétánya a Boulevard of Broken Dreams a Green Day-től, a cím nem Billy Joe Armstrong saját találmánya, az ihletet az osztrák képzőművész Gottfried Helnwein 1984-es azonos című festménye adta, amely James Dean-t, Humphrey Bogartot, Marilyn Monroe-t és Elvis Presley-t ábrázolja egy éjszaka is nyitvatartó kávézóban, ahol Elvis a pultos, a többiek meg a vendégek. Billy Joe egyszer egyedül sétált Las Vegas utcáin egy turné szünetében, és a neonfények között teljesen magányosnak érezte magát, ekkor ugrott be neki a kép, amit már valaha látott, és visszaérve a szállodai szobájába egyből meg is írta erre a szöveget, amit jó, hogy megtett, mert 2006-ban ez a dal nyerte meg az év felvétele Grammy díjat. Ez azért is számít óriási dolognak, mert a Green Day a mai napig az egyetlen olyan punk rock zenekar, amely képes volt elhozni ezt az elismerést ebben a hagyományosan pop és mondjuk R&B dalok által uralt kategóriában. De hát van, amikor meg a rockzenészek dolgoznak fel kiváló popslágereket, ebből a Pet Shop Boys darabból már készült heavy metal verzió is, és még maga Elton John is készített belőle egy felvételt közösen a Pet Shop Boys-szal. Azért mi még maradjunk a 87-es eredetinél. It's a Sin!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Rácz Gergő és a Mostantól. Közben azért, ahogy halad előre a délután, mindig figyelem, hogy mi a helyzet az utakon is. Nos, az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében korábban két személyautó ütközött, az 55-ös kilométernél lezárták a belső sávot, kb. 2 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Távolabb a határszakaszon a Hegyeshalmi határátkelő kilépő oldalán olyan 3 kilométeres a fennakadás az erős forgalom miatt. 06-20-22-22-122 ez a mi SMS számunk. Jöjjön még egy üzenet, kedves Balázs, 23-án volt a 9. házassági évfordulónk. Ez alkalomból szeretnék a férjemnek, Lacinak küldeni egy slágert, üzenem neki, hogy ő életem szerelmem, az ő cincikéje, írta ezt. Gondolom, sikerül majd egymást beazonosítani. Nagyon sok boldogságot, sokszor 9 évet kívánok nektek még így együtt. Eric Carmen érkezik most, ez a Hungry Eyes.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ice Ice Baby, Vanilla Ice rapperként már nem igazán aktív, de azért megcsinálta a szerencséjét és ügyesen forgatta a pénzét, nem verte el mindenféle butaságra, hanem floridai ingatlanokba fektette, kitanulta a szakmát, házak felújításával és aztán tovább értékesítésével kezdett el foglalkozni, sőt jelenleg is fut a lakásfelújítós tévéműsora, ebben luxus villák dizájnos átalakítását mutatja be óriási sikerrel, de azért persze a mikrofon sem tette le végleg, nagy turnék általában nincsenek, de ha jön felkérés, akkor örömmel megy. És mi is megyünk tovább, méghozzá olyan remek slágerekkel, mint a Hello a Shy Guys-tól. Itt lesz még az Uptól a Nap, és Kate Ryan is. Nem igazán lassítunk, ez a Desasanté.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: A magyar nemzetben mindig volt elég erő a megmaradáshoz, mondta a miniszterelnök. Elkötöttek egy repülőt Kalocsáról. Gazdag Dániel ott hagyta a Columbus Crew-t. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A magyar történelem a talpraállások története, jelentette ki a miniszterelnök a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse. Mohács, Muhi, Világos, Trianon és 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után volt elég erő a megmaradáshoz. Amíg képesek vagyunk egymásban a honfitársat és az embert látni, addig meg is fogunk maradni, jegyezte meg a kormányfő. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállal a természettudományok népszerűsítésében, vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Engedély nélkül szállt fel egy férfi egy kis repülővel Kalocsáról. Paks felé vette az irányt, de nem jutott el oda. Gerjen közelében kényszerleszállást hajtott végre. Az esetről a honvédelmi miniszter számolt be. Ruszin Szendi Romulus megjegyezte, a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, és két Gripen a levegőbe emelkedett. Megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. Még vizsgálják a részleteket, úgy tudni, nem történt személyi sérülés. Kigyulladt egy szálloda Salgótarjánban, a tűz a torna és uszoda csarnokot érintette, úgy 500 négyzetméteren beomlott a tetőszerkezet. A Nógrád megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Salgótarjáni, a Bátony terenyei, a Széchenyi és a Pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre és eloltották a lángokat. Gazdag Dániel távozott az észak-amerikai profi labdarúgó ligában szereplő Columbus Crew-tól. A klub közölte, közös megegyezéssel bontották fel a 30 éves magyar válogatott támadó középpályás szerződését. Gazdag 2021-ben a Budapest Honvédtól igazolt az Egyesült Államokba, ahol előbb a Philadelphia játékosa volt, majd 2025 áprilisában Columbusba szerződött. Helyenként felhős időnk lesz, de sokfelé kisüt a nap. 28 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, és csupán néhol alakulhat ki zápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő, a hidegebb völgyekben azonban 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Délután fokozódik a meleg, 30-35 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, így a szombat délután derekán már adagolom a tempót is rendesen, de a változatosság jegyében lazább slágerek is lesznek, mint Jennifer Page-től a Crush, aztán jön a Shy Guys a Hello-val, és vidáman kezdünk. I'm so excited a Pointer Sisters-től.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a nap persze, hogy a miénk, végül is szombat van, és talán az sem baj, hogy a nyár utolsó hétvégéje, ezzel is meg kell béküljünk. Bár teljesen még azért nincs vége, de talán mondhatjuk, hogy az idei nyári koncert szezon méltó záró akkordja volt Siófokon a múlt hétvégén a Damien koncert, ahol önök a Retro Rádió hallgatói töltötték meg a plást. Fantasztikus este volt, még az árvaszúnyog hadsereggel együtt is. Damien Ferenc meg is jegyezte, hogy remélem nem esznek meg bennünket, mert még van pár dalunk. Ezek ugye nem csípnek, de hát mikor millió számra érkeznek, akkor azért tudnak némi bosszúságot okozni, de ezen is felülkerekedtünk, remélem, hogy mindenki maradéktalanul jól érezte magát. Lesz ennek még folytatása. Természetesen Damien slágert is teszek fel, jön a Most kell eldöntenem, aztán utazunk Dezi lesz-el, jön a Voyage Voyage, és érkezzen a 90-es évek parti hangulata, kell ez a hétvégéhez. Love and Devotion, a Real McCoy-tól.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Mindenki azt hitte, hogy a Smash Mouth története az énekes Steve Harwell halálával véget ért, de a rajongók legnagyobb meglepetésére a zenekar két hete megjelentette legújabb nagylemezét, amely a Mercury Comet címet kapta. Ez az első stúdióalbumuk 2012 óta, és remekül hozza a tőlük megszokott, pörgős és életigenlő feelinget. Az új énekes Zach Good lett, aki elképesztő energiával vette át a frontemberi posztot, úgyhogy a Smash Mouth újra lendületben. A Los Lobos meg folyamatosan, ma már esett róluk szó, hogy pontosan 39 évvel ezelőtt, augusztus 29-én adták ki a saját verziójukat a La Bambából, de ezen kívül is van történés, gördül tovább a Brotherhood, a testvériség elnevezésű turné, a csapat jelenleg is hatalmas, közös észak-amerikai turnén van a texasi Los Lonely Boys együttessel, sőt, már a 2027-es első koncert dátumaikat is bejelentették. Akkor szóljon a rock and roll, szombat délutára ez is kell, gyerünk, hajrá, ahogy ők a farkasok, a Los Lobos éneklik. Come on, let's go!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a borsodiak meg a távolabbról érkező TNT rajongók is tudják, hogy Intiék ma este Miskolcon csinálnak nagy bulit. Ezt simán ki lehet jelenteni előre, mert náluk ez az alap. Nézzük a szombat délutáni közlekedést. A 4-es főúton Újfehértó belterületén három autó ütközött, a 260-as kilométernél félpályán engedik csak a járműveket. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabányánál két autó karambolozott, az 55-ös kilométernél már nincs sávzárás, de a torlódás lassan oszlik fel, és Hegyeshalomnál a kilépő oldalon az erős forgalom miatt van még fennakadás. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, ezek meg a legnagyobb slágereink, a 90-es évekből érkezik mindjárt Cher és a Believe, aztán itt lesz Alizé a Moa Lolitával, és egy fantasztikus duett a brit Smokey frontemberétől, Chris Normantől, és az amerikai rock királydőtől, Suzy Quatrótól, Stumbling In! I love it.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a szerelmet csókkal pecsételi Jason Donovan, mi mással is lehetne. Sealed with a Kiss. Egyébként Jason októberben Budapesten is fel fog lépni, nagy visszatérés lesz, mert legutóbb 7 évvel ezelőtt járt nálunk. Jönnek most a friss hírek, aztán Orsi és Gangsta Zoli. Itt lesz még az Erasure és Jerry Halliwell. It's raining men. Most a többi Spice Girl nélkül szólóban. It's raining men.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 100 g csirkemelsonka 18%-kal olcsóbban. Most csak 349 forint. Mindig Aldi.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
7: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
8: És a sült krumplié.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Ma a mohácsi ütközetre emlékezünk. Folytatják az eltűntek felkutatását Nepálban. Többfelé feltámadhat a szél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma van a mohácsi csata 500. évfordulója. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezést tartanak Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a mohácsi nemzeti emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
12: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra.
11: Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedést gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol a Pest megyei városban. Még az utcán is csépelték egymást a riválisok. Két férfi könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Már legalább 600 halottja van a nepáli villámárvíznek. A legutóbbi összesítés szerint csak nem 2000 eltűntet keresnek, köztük 3 magyart is. Az elmúlt 24 órában egy rövid időre felfüggesztették a mentést, mert attól lehetett tartani, hogy kijönt az óriási vádduzzadtó a térségben. A folytatás sem ígér sok jót, heves esőzések várhatók, ami újabb villámárvizet okozhat Nepál és Kína határán. Rászoruló ukrajnai gyerekeknek szervez tábort a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen. 260 diákot fogadnak, akik között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háborúban elveszítették szüleiket. A gyerekeket kirándulások, közösségi programok és kulturális események várják. A szervezet a háború 2022-es kezdete óta csaknem 15 000 Ukrajnában élő rászorulót fogadott már hosszabb, rövidebb időre Sátoraljaújhelyi táborában. Többfelé feltámad a szél, kevés helyen lehet zápor. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Holnap meleg lesz, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható helyenként, nagyobb eséllyel a nyugati északnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A hajnali 10-17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még ebben az órában is rengeteg remek sláger belefér, hiszen itt lesz Orsi és Gangsta Zoli, aztán majd 8 körül a nap is lemegy, de érkezik az Erasure, valamint megyünk 87-be, amikor egy angol vezette az amerikai Hot 100 listát. George Michael volt az.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Ballag a katona, az ergósok meg már könnyen lehet, hogy úton, hiszen Robiék ma este a Margit szigeten tartanak nagy nyárzáró bulit, természetesen Teltház előtt, és Fenyő Miklósról is meg fognak emlékezni, lesz Hungária blokk, sőt, még sztárvendégként Szandi is felbukkan, szóval lesz csikidám, ahogy a csövön kifér. A szafari kalapot szalma kalapra cseréljük, mindjárt bedülünk a függőágyba és élvezzük a víz morajlását és a sós levegőt, jön a Ladánybene 27 és a Kellegyház. Aztán romantikázunk Belinda Carlisle-al, és a szombat este felé haladva már kell a pörgés is. Ez Moose Tito, a Honey.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Tattoo és az All the Things She Said. Julia és Jelena 10 évig voltak igazán aktívak, a csúcs kétségkívül a 2000-es évek elejére tehető, köszönhetően elsősorban ennek a slágernek. Aztán nemrég 15 év mosolyszünet után felvették a fonalat, és már a visszatérő turnén is túl vannak, melyel még Mexikóba és Olaszországba is eljutottak. Az olaszok meg hozzánk házhoz jöttek. Na, múlt héten óriási bulit csaptak a Sanremo-i fesztivál csillagai, már tavaly járt nálunk a legendás Ricky e Poveri, és annyira el voltak ragadtatva a fogadtatástól, hogy most nálunk ünnepelték pályafutásuk 60. évfordulóját, ráadásul szimfonikusokkal kiegészülve. Ahogy néztem a videókat, képeket, meg ahogy olvastam a beszámolókat, mindenki odáig volt meg vissza. Ennek az olasz életérzésnek, pozitív életszemléletnek egyszerűen nem lehet ellenállni, de hát miért is tennénk ilyet? És persze az ülőhelyeken sem maradtak meg az emberek ülve, mert ezekre a slágerekre muszáj megmozdulni. Boulevard Danse!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hol van az a Crazy srác? Azért ez a nyár is hozott rendesen jó dolgokat, hiszen a Heaven Street 7 2015-ben 20 év működés után hivatalosan feloszlott, de azért úgy néz ki, annyira mégsem, mert a Fishing on Orfűn is játszottak, és egy óriási sikerű saját bulit is csináltak a Budapest Parkban, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy lesz ennek még folytatása. A Europe esetében újrakezdésről nem lehet beszélni, hiszen ők az elmúlt több mint 40 évben folyamatosan aktívak voltak, sőt, szeptember 25-én jelenik meg 12. nagylemezük Come This Madness címmel. Aztán közben turnéztatják az idén 40 éves Final Countdown albumot, és a színfalak mögött még egy nagyszabású dokumentumfilmen is dolgoznak, azzal a Craig Hooper rendezővel, aki korábban a Deep Purple-vel is készített már doksit. A film a kezdetektől mutatja be a srácok útját, a svéd kisvárosból a világhírig, tele eddig soha nem látott archív felvételekkel, és persze a mostani stúdió munkálatok kulisszatitkaival. Van tehát esemény bőséggel, úgyhogy jöjjön is a legnagyobb sikerük, a Final Countdown.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, Sting és a Fields of Gold, ilyenek is kellenek, hadd simuljanak picit ki az ember idegei, még mielőtt belecsapnánk a szeptemberbe, jó, még van az augusztusból is két nap, vagy ha jó indulatúak vagyunk, a maival együtt három, de annyi bizonyos, hogy a szombat este még előttünk áll, úgyhogy én meg is köszönöm gyorsan a figyelmet, mert mindjárt itt van Tibi bácsi. A Midnight Oil és a Bats Are Burning elsőként majd a három kívánságban. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama. Megduplázták a szociális tűzifa támogatási keretét. Többfelé lehet zápor és feltámad a szél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A duplájára emeli a kormány a szociális tűzifa program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint idén 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már évi 10 milliárd forintot biztosítanak erre a célra. A program állami támogatása 2019 óta nem emelkedett, miközben jelentősen megváltoztak a piaci és környezeti feltételek. A támogatás célja, hogy a rászoruló családok nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak a téli időszakban. Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a magyar gripeneket. A gép Szlovénia felől Ausztriánál Csehország irányába tartott, de nem létesített rádió kapcsolatot a légiforgalmi irányítással. Az osztrák vadászgépek felszállása után a kisgép Fertőszent Miklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Később helyreállt a rádió kapcsolat, a repülő pedig visszatért Ausztria légterébe. A magyar gripenek ezután visszatértek a kecskeméti bázisukra. A légtérsértés és a légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek. Pénzgyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a Nepált sújtó pusztító villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A katasztrófa az ország északi részét érintette, több százan meghaltak és több mint 2000-en eltűntek. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több települést pedig elzárt a külvilágtól. A helyszínen élelmiszerrel, ivóvízzel és egyéb segélyszállítmányokkal támogatják a károsultakat. Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama, ezért különleges intézkedésre van szükség Szolnok és térsége ivóvíz ellátásának biztosításához. A több hónapos csapadék hiány miatt elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete. Szolnoknál a folyóvíz szintje további 30 cm-rel csökkenhet. A vízügy ezért mobil szivattyúkat telepített a felszíni vízműhöz, amelyeket szükség esetén üzembe helyezhetnek. A Tisza vízgyűjtőjén idén az átlagos csapadékból származó vízmennyiségnek mindössze a negyede folyt le. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és észak-nyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Lili.
3: Szia!
2: Ki a három előadó?
4: Jó napot kívánok, Tibi bácsi! Egy Shakira számot szeretnék küldeni az általános iskolai osztálytársaimnak, egy emberek dalt szeretnék kérni a páromnak, és szeretnék még kérni egy Dr. Alban számot a nagyszüleimnek a házassági évfordulójára.
2: Remek dalok, játsszuk le őket!
4: Nagyon szépen köszönöm!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: 0-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Béla. Jó napot! Ki a három előadó? Első.
3: Jó napot kívánok, Tibi bácsi. Az számot, ami egy LGT szám.
2: Halljuk a másodikat.
3: A második szám legyen egy Vangelis.
2: Nagyon jó, és a harmadikat.
3: Legyen egy latinos Santana, ha belefér.
2: Köszönjük szépen, kellemes rádiózást.
3: Minden jó, Tibi bácsi. Én

nem tud segíteni, hívja Tibi bácsit. SMS és Viber számunk 0620-22-22-122. Ez a három kívánság itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Divényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Pisti, jó napot! Ki a három előadó?
3: Nem, jó napot kívánok! Én szeretném kérni akkor az Eddát, ha lehetséges, akkor egy Beatles számot, és egy Abba számot, ha lehet.
2: Köszönöm a telefonhívást, mennek a dalok?
3: Jó, nagyon szépen köszönöm, további szép napot, viszont! Yeah.

üzenjen és kívánjon hármat. 0-20-22-22-122. Ez a három kívánság.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: József. Első kívánsága Józsefnek.
3: Valkóaz.
2: Második.
3: Genáklóaz.
2: És a harmadik.
3: Kutya, Ádi, Stúlium.
2: Viszont hallásra jöjjenek a kívánságok.

0: Műsorajánló.
1: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Tegyük fel, OnlyFans tartalmat kell gyártanunk, egyet, ugye az elsőt, és azt szeretném tőletek kérni, először is, hogy rendeznétek be? Első videó készül.
3: Hát valami olyan kéne, amivel nem kell belemennem egyből a legdurvábbakba, hanem amúgy tudok más csepegtetni, tehát felvennék valami karaktert. Mondjuk én lennék James a cowboy.
2: Az ügyes, James a cowboy. Mi lenne a ruhád, amivel ugye először mész kamera elő?
3: Hát egy kigombolt kockásing.
2: Ennyi?
3: Hát alul is lenne valami. Vagy veszkócsizma nyilván kéne, meg pörgetem a sarkantyút.
2: De farmerben lennél, vagy ugye van ez a lovagló nadrág, ami belül üres.
3: Az.
2: Akkor mutatnál egyből szervet?
3: Nem mutatnék még, de azt látják, hogy mutatnék, ha akarnék.
2: Értem. És hogy mutatkoznál be?
3: Szép estét, drága hölgyeim. Megjött nektek James a cowboy.
4: Én imádnám.
2: Jó, és mit mondanál a hölgyeknek, hogy megjött James a cowboy, oké, mit kínálsz? Hát miért jöjjenek erre a csatornára újra és újra?
3: Megszorultam anyagilag.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6:08-tól a Retro Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
5: Magyarország mindenből képes talpra állni, mondta a kormányfő a Mohácsi vész évfordulóján. Változott a szeptember 11-i peranyag, magyar dárcos siker Budapesten. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. 500 éve zajlott a Mohácsi csata. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta az évforduló alkalmából, az 1526-os ütközet évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. A kormányfő szerint a Mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Képzésekkel, kisfilmekkel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette. A rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 000 gyermek él anafilaxiás allergiával. Kikerül a peranyagból a szeptember 11-i terrortámadás fővádlottjának korábbi vallomása. Egy amerikai hadbíró szerint Khalid Sheikh Mohammed 2007-ben nem önként tett vallomást, ezért azt nem lehet bizonyítékként felhasználni. A férfit a csaknem 3000 halálos áldozatot követelő 2001-es merényletek egyik fő kitervelőjének tartják. Mohammed és három vádlottársa ellen 2028. júniusában kezdődhet meg a tárgyalás. Az Egyesült Államok közben a szeptember 11-i terrortámadások 25. évfordulójára készül. Sporttörténelem, két magyar is bravúrral jutott tovább a budapesti Hungarian Darts Trophyn. Kádár László döntőlegben győzte le a világranglista 30. helyén álló északír Daryl Gurney-t. Major Nándor szintén 6-5-re nyert, a holland Nils Zandeveldet búcsúztatta, a döntőleget pedig 124-es kiszállóval zárta. Kádár ma este a világranglista 5. Johnny Claytonnal, Major pedig az idei VB döntős Jan van Veennel játszik a 8. döntőbe jutásért. A Hungarian Darts Trophy történetében még soha nem fordult elő, hogy két magyar is színpadra lépjen a szombati programban. Többfelé feltámad a szél, esővel is számolni kell helyenként, a részleteket azonnal mondom. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és észak-nyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro.

0: 0622-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: István. Szerbusz, ki a három előadó? Első.
3: Hello, sziasztok, jó estét. Három szuper zenét szeretnék kérni. Earth, Wind & Fire.
2: Szuper. Második.
3: Bonnie M.
2: Remek. És mi a harmadik?
3: És egy Cool & The Gang.
2: Ezek voltak tehát a kívánságok. Nincs más hátra, mint lejátszani őket.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Jani. Hello, Jani. Ki a három előadó?
3: Jó napot kívánok, a Depeche Mode-ot, az AC/DC-t és a Bonanza Banzai-tól egy-egy dal. Köszönöm szépen.
2: Jöjjenek akkor Jani dalai.

0: 0-20-22-22-122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Roland. Szerbusz, ki a három előadó?
3: Szeretnék egy Szulák Andreától egy számot kérni. Modern Talking számot szeretnék kérni.
2: Remek dalok, játsszuk le őket.

Kedves hallgatóink, sajnos műsorunk végéhez értünk, búcsúzunk, és egy olyan előadó, akit parodizáltak már, és nagyon sokat szerepelt műsorunkban. Amanda Lear-rel búcsúzunk, a viszonthallás.

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A Retro Rádióban.
2: Megszűnik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítvány. A MÁV szerint pontosabban járnak a vonatok a Balatonnál, feltámad a szél. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt. Az egészségügyi miniszter szerint a szervezet működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedűs Zsolt közölte, az alapítvány 2020-tól működött és több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A szervezet mintegy 1 milliárd forintért megszerzett és felújított Budapest ingatlanát, a jövőben más közérdekű célra használják majd. Ennek részleteiről később döntenek. A miniszter szerint a felszabaduló forrásokat többek között béremelésekre és kórházfejlesztésekre fordítják. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelő bizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint 168 hely betöltéséről döntöttek. Ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Javult a vonatok menetrendszerűsége a Balaton északi partján. A MÁV szerint a nyári főszezonban 7%-os javulást értek el, többek között új mozdonyok forgalomba állításával és a menetrend alakításával. A hó végén kezdődő utószezonban több nyári fejlesztés is megmarad. Továbbra is naponta közlekedik a Katica interrégió Budapest és Balatonfüred között, a kék hullámvonatok pedig megtartják gyorsított menetrendjüket. Több nagyvárosból közvetlen járatokkal is elérhető marad a Balaton, és több vonaton továbbra is biztosítják a bővített kerékpárszállítást. Először rendezik meg a székesfehérvári egyházmegyek egyhelyeinek közös találkozóját. A szeptember 12-i bodajki eseményen öt búcsújáróhely, Ercsi, Vértes, Somló, Bodajk, Alsó Szent Iván és Makkos Mária mutatkozik be. A kegyhelyek kiállítják kegyképeiket és közös imádságot is tartanak. A rendezvényre a bodajki búcsú résztvevőit és a gyalogos zarándokokat is várják. Többfelé feltámad a szél, kevés helyen lehet zápor. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Holnap meleg lesz, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható helyenként, nagyobb eséllyel a nyugati északnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A hajnali 10-17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes szombat estét minden Retro Rádió hallgatónak, egyetlen pillanatra visszatekintünk. Az elmúlt hetekre, hónapokra lassan véget ér a nyár, de ami biztos, a jó dalok itt maradnak velünk, és jövőre is lesz. Ez a szeretett évszak.
4: Penso que un sueño para

Nagyszerű szombat estét kívánok a Retro Rádió minden hallgatójának, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ahogy az imént is elmondtam, indul a mai Fergetek Party. Az első nóta a Gypsy Kings-től jött, a Volare, amely egy hatalmas olasz sláger egyébként a Sanremo-i fesztiválon debütált, de ahogy szoktuk mondani, az élet soha nem áll meg. Jön az Álmokfutók és a Hold dala. Itt a Retro Rádióban jön még a Blue, Beyoncé, Charlie, és még sokan mások. Tartjuk!

Ez itt a Fergetett Parti, a Retro Rádion. Milyen szével folytatjuk, mégpedig talán legnagyobb nótájával. Ez a Crazy in Love lesz, amely 2003-ban debütált, és van egy fúvós téma, amely az Are You My Woman című 1970-es dalból jött, így Jay-Z-vel hármasban összehozta.

0: Egy kedves barát és egy fantasztikus magyar előadó, Charlie, 1994-ben egy magyar nyelvű szólóalbum talán legsikeresebb dalával megyünk tovább. Ez pedig a Mindenki Valakié. Ez volt az a dal, amely elindította Charlie-t, nem is tudom, hanyadik virágzásán. Minden esetre azóta is itt van, fantasztikus és nagyon szerethető karakter.
1: Hűvös a város és az este hideg, unom a csöndet, mégse tudom, kinek is szóljak.

0: Punta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Mindig volt elég erő a magyar nemzetben a megmaradáshoz, mondta a miniszterelnök. Kalocsáról elkötöttek egy repülőgépet. Ott hagyta a kalambuszt a válogatott focista. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A magyar történelem a talpraállások története, jelentette ki a miniszterelnök a mohácsi ütközet 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse. Mohács, Muhi, Világos, Trianon és 1956 egyaránt azt üzeni, hogy a nemzetben a vereségek után volt elég erő a megmaradáshoz. Amíg képesek vagyunk egymásban a honfitársat és az embert látni, addig meg is fogunk maradni, jegyezte meg a kormányfő. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállal a természettudományok népszerűsítésében, vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Engedély nélkül szállt fel egy férfi egy kis repülő Kalocsáról. Paks felé vette az irányt, de nem jutott el oda. Gerjen közelében kényszer leszállást hajtott végre. Az esetről a honvédelmi miniszter számolt be. Ruszin Szendi Romulus megjegyezte, a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, és két Gripen a levegőbe emelkedett. Megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek. Még vizsgálják a részleteket, úgy tudni, nem történt személyi sérülés. Kigyulladt egy szálloda Salgótarjánban, a tűz a torna és uszoda csarnokot érintette, úgy 500 négyzetméteren beomlott a tetőszerkezet. A Nógrád megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a salgótarjáni, a Bátony terenyei, a Széchenyi és a Pétervásárai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre és eloltották a lángokat. Gazdag Dániel távozott az észak-amerikai profi labdarúgó ligában szereplő Columbus Crew-tól. A klub közölte, közös megegyezéssel bontották fel a 30 éves magyar válogatott támadó középpályás szerződését. Gazdag 2021-ben a Budapest Honvédtól igazolt az Egyesült Államokba, ahol előbb a Philadelphia játékosa volt, majd 2025 áprilisában Columbusba szerződött. Helyenként felhős időnk lesz, de sokfelé kisüt a nap. 28 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban. Holnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen, és csupán néhol alakulhat ki zápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő, a hidegebb völgyekben azonban 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Délután fokozódik a meleg, 30-35 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Legyen nagyon szép a szombat estéje mindenkinek, aki most minket hallgat. Ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és innentől mixben hozom minden idők legnagyobb és legtáncoltabb dalait.

Ökrát Rádiót hallgatják, megy tovább a Fergeteg Party Mix. Néhány érdekesség, el szoktam mondani, hogy merre jártunk, mikor találkoztunk hallgatóinkkal a Fergeteg Partiban, tehát ennek a műsornak a utazó verziójában. No, erre most sajnos nem lesz módunk, mégpedig azért, mert 19 különböző helyszínen jártunk a múlt hét során, ezeknek felsorolása is hosszú lenne, és aki persze nem volt ott, nekik ez kevésbé érdekes, viszont akik ott voltak, reklamálnak folyamatosan, hogy na pont ezt nem mondtad el, de most azért egy összefoglalót nagyon röviden mégiscsak megosztok önökkel, veletek. Jártunk az államalapító Szent István király és Újkenyér ünnepén Verőcén. Ez egy nagyon bizarr hely és helyszín, ugyanis a Dunaparton felépítenek egy nem is túl nagy színpadot. És ez a nem is túl nagy színpad olyan otthont biztosít több ezer, de úgy tessék elhinni, hogy ez 5000, vagy én nem is tudom mennyi, nagyon sok embernek. A Dunaparton, a Dunával párhuzamosan tényleg, amíg a szemen lát, nem túl széles ez a rész, hiszen a töltés és a Duna között van. Annak ellenére most elég alacsony a Duna, ennek a résznek a széle az a legalsó vonal fölé esik, így hát kevesen tudnak lent lenni, viszont itt fönt teljesen, de tényleg úgy tessék el, hogy ameddig a szem ellát táncolnak és énekelnek az emberek, minden évben megtartják ezt az eseményt. Na tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak, folytatódik a Mix a Retro Rádió.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának első mix órája, amely összességében a második, tehát most vagyunk fél időben a műsor tekintetében, és még egy gondolat erejéig hagyd térjek vissza az MVM domra. Olyan dolgokat láttam ott, amit egyébként teljesen elképzelhetetlennek tartottam. Először is egy ülős bulira invitálták meg a szervezők az embereket, ami az önmagában egy furcsa dolog, hiszen a fő fellépő a Ricky Poveri volt, akik köztudottan táncos nótákat készítenek, de az volt a koncepció, hogy ugye ők is 80-as években járnak már, 70-es évek végén, 80-as évek elején, így hát talán a közönség is vélhetően egykorú velük, és jobb ülni hosszú órákon keresztül, mert volt nagyon sok más program is, pici fergeteg parti is, kétszer is az este során, de azt mondták a szervezők, hogy ez jó lesz ez ülve. Na hát az addig volt jó, amíg az első táncos nóták el nem hangoztak. Először a biztonsági szolgálat még megtette a dolgát, mert hogy hiszen azokat az embereket azért fizetik, hogy ott rendet tartsanak, és ha ülő buli van, akkor ülni kell. De hát először felállt egy ember, aztán kettő, aztán négy, aztán nyolc, és valami olyan fergeteges tánc született, hogy a biztonsági őrök már semmit nem tudtak tenni. Egyszerűen muszáj volt nekik elfogadni azt a helyzetet, hogy az emberek táncolni fognak ezen a bulin, sőt utána még a ház előtt egy alkalmi DJ program is összejött, és még akik hazafelé mentek, táncoltak a dalokra. Hát elképesztő élmény volt, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött, és biztos, hogy lesz folytatás, és én már nagyon évek óta mondom, hogy ez az Italo Disco nagyon népszerű Magyarországon, úgyhogy Rolanddal meg is beszéltük, hogy folytatjuk mi is ezt a vonalat, de most itt a Retro Rádióban folytatódjék a mix, hiszen a következő óra rögtön indul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Alacsony a Tisza vízhozama. Duplázták a szociális tűzifa támogatást. Feltámad a szél, és többfelé lehet zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A duplájára emeli a kormány a szociális tűzifa program támogatási keretét. A magyar közlönyben megjelent döntés szerint idén 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A 2026-27-es fűtési időszaktól azonban már évi 10 milliárd forintot biztosítanak erre a célra. A program állami támogatása 2019 óta nem emelkedett, miközben jelentősen megváltoztak a piaci és környezeti feltételek. A támogatás célja, hogy a rászoruló családok nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak a téli időszakban. Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a magyar gripeneket. A gép Szlovénia felől Ausztrián át Csehország irányába tartott, de nem létesített rádió kapcsolatot a légiforgalmi irányítással. Az osztrák vadászgépek felszállása után a kisgép Fertőszent Miklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Később helyreállt a rádió kapcsolat, a repülő pedig visszatért Ausztria légterébe. A magyar gripenek ezután visszatértek a kecskeméti bázisukra. A légtérsértés és a légiforgalmi szabályok megsértése miatt feljelentést tettek. Pénzgyűjtést indított a Magyar Vöröskereszt a Nepált sújtó pusztító villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A katasztrófa az ország északi részét érintette, több százan meghaltak és több mint 2000-en eltűntek. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több települést pedig elzárt a külvilágtól. A helyszínen élelmiszerrel, ivóvízzel és egyéb segélyszállítmányokkal támogatják a károsultakat. Rendkívül alacsony a Tisza vízhozama, ezért különleges intézkedésre van szükség Szolnok és térsége ivóvíz ellátásának biztosításához. A több hónapos csapadék hiány miatt elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete. Szolnoknál a folyóvíz szintje további 30 cm-rel csökkenhet. A vízügy ezért mobil szivattyúkat telepített a felszíni vízműhöz, amelyeket szükség esetén üzembe helyezhetnek. A Tisza vízgyűjtőjén idén az átlagos csapadékból származó vízmennyiségnek mindössze a negyede folyt le. Helyenként feltámadhat a szél, hajnalban általában 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. Holnap meleg idő várható, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Erre főként a nyugati és északnyugati ország részben van nagyobb esély. A hajnali 10-17 fokról délutánra 31-36 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes és nagyon szép szombatestét mindenkinek, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a Retro Rádió Fergetek Parti című műsora, annak is a harmadik órája, mixben hozom ebben a 60 percben is a legnagyobb és egyben a legtöbb

Operatív együtt hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel és minden idők legizgalmasabb dalaival és történeteivel. Érkezik a Fergetek Party, köszönöm mindenkinek, aki elkísér bennünket, tényleg ezen a nyáron valami csodálatos sok találkozáson vagyunk túl. A legnagyobb helyszínek Budapest Park, Plázs, EFOT, Sarkfesztivál, Deja Vu, és sorolhatnám hosszasan vízzenevirág, ahol nem százak, hanem ezrek táncoltak a retro zenére, és köszönjük szépen hallgatóinknak, hogy a retro életérzést és zenét választják. Nyilván két világban tulajdonképpen itt a rádiónkban. Vannak a nagyon jól bevált, mindenki, és ez a fontos, mindenki által szeretett retro nóták, ezeket játsszuk napközben, és este, éjszaka lehetőség nyílik arra, hogy egy picit kikacsincsunk, kitekintsünk ebből a fősodorból, és ilyenkor Bétót László is, Tibi bácsi is, és jó magam is megkapjuk a lehetőséget, hogy egy picit másokat is játsszunk, más dalokat. Hallgatóink ezért egyébként nagyon hálásak, de higgyék el nekem, bármit is írnak időnként, ilyen vagy olyan stílusban a mentek között azok, akik szerették esetleg a különleges retro zenéket, ezek napközben nem élnének meg. Tehát ezen dalok, amik itt különlegesek, ezek napközben egyáltalán nem lennének népszerűek. No, tartsanak velünk, ez a Retro Rádió. Megyünk is tovább, folytatódjék a Fergetek Party.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának harmadik órája. Hamarosan elérkezik a műsor utolsó 60 perce is, de addig még van időnk, és gyorsan azt is szeretném elmondani, hogy véget ért a nyár itt a Retro Rádióban, és ez nekünk egyébként egy viszonylag nehéz időszak. Nem csak a szabadságolások miatt, hanem gyakorlatilag minden posztra egy emberünk van, tehát a Piros vezeti a délelőtti műsort, a Tomi a délutáni műsort, a Fergeteg Parti, a Csabi műsor, a Presszó, de úgy néz ki, hogy ezt a nyarat is lehoztuk úgy, hogy mindegyik másikat. Nagyon szépen köszönjük a kollégáknak, rengeteg helyettesítés, segítség, plusz munka, úgyhogy köszönjük szépen a teljes tábnak, hogy kiállnak mellettünk, hogy itt lehetünk önökkel, itt lehetünk veletek. Folytatódjék a műsor, tartsanak velem, ez a Retro Rádió, benne pedig a szokásos szombatesti Fergeteg Parti szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk utolsó órája, de ehhez a 60 percet is kívánok mindenkinek, nagyon-nagyon kellemes rádióhallgatást, és ahogy Bétót látszott mondani, jó vételt, bár lassan ez az egész platform

Margaret Vágyot hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és a Fergetek Partiba köszöntöm hallgatóinkat, hozzuk nem csak minden idők legnagyobb dalait, hanem itt ebben a műsorban fergeteges remixekkel is, és az egész 60 percben egy teljes mixel kedveskedünk azoknak, akik szívesen emlékeznek a legnagyobb nótákra az elmúlt évtizedekből, és tulajdonképpen erről szól ez az egész retrovilág. Rengeteg érdeklődés, rengeteg szeretet, ami minket körülvesz, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük hallgatóinknak. Folytatódjék a Fergetek Party Mix itt a Retro Rádió utolsó órájában.

0: valahol alszik már egy apró.
1: Ez a Fergeteg Party DJ Dominikkal.
2: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.

Ezzel a Retroradio Fergeteg Parti című műsora véget ért. Attilának és Lolinak köszönöm a segítséget. Önöknek továbbra is kellemes rádióhallgatást kívánok, aki velünk marad, aki pedig buliba indul. Tegye meg, mert még mindig rengeteg helyen várják önöket. Búcsúzik a házigazda Várkony Attila, DJ Dominik, viszlát, találkozunk jövő héten pénteken, este 8-kor a Fergeteg Partiban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.